nappal, a bűntudattal, vagy mi lesz holnap, ha kilakoltam.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben. Hallgasson zenét velünk!
2: A 107,1 MHz-en.

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók
1: és legendás zenekarok dalai szólnak. Szabadkai

0: a régi idők slágerei,
1: legendás előadók,
0: emlékezetes dalai a múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
3: 107,1.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: 70-es évek.
1: A 70-es évek slágerei.
2: A 107,1 MHz-en, ahol
3: a zene mindenki.
4: A zene mindenki.
2: Hallgasson zenét velünk.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

Még több izgalom, nagy kihívások, füst és tűz, újabb feladatok. Elindult a jelentkezés a Grillbetyárok második évadára. Amennyiben úgy érzed, hogy otthonosan mozogsz a szabadtűzi konyha világában, de a sima konyhai feladatoktól sem riadsz vissza, és nem tántorodsz el a gasztronómiai meglepetésektől, akkor te vagy az, akit keresünk. Jelentkezz a Grillbetyárok júniusi felvételére, és mérettesd meg magad. Lehet, hogy te vagy az, akiben ott lakozik a tudás, hogy elnyerje a legjobb grillbetyár címet. Nem kell más tenned, mint hogy egy rövid bemutatkozóval elérhetőséggel jelentkezel a műsorra a grillbetyarok@panonrtv.com címen, mi pedig majd felvesszük veled a kapcsolatot. Jelentkezési határidő május 10-e. Hajrá, kalandra fel! Grillbetyárok, a második évad. Légy te Vajdaság legjobb grillbetyárja!

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Reklámot hallottak.

0: valódi hangszerek, legendás zenekarok, igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Ébredjen velünk!
3: A 107,1 MHz-en.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
4: 107,1.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
3: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Ébredjen velünk a 107,1-en.
3: SMR.

0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Éljen a május! Továbbra is Nagykeráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertéscomb 580 dinárért, sertéskoraj 450-ért, sertésnyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a tejpiacon, valamint Bácskus útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
3: Reklámot hallottak. A 90-es évek magyar slágerei. Itt az SMR-ben.

0: A régi slágerek sem mentek ki a divatból.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Szevasz, kovám, remélem jól vagy, és indulhatunk.
3: Minden stabil, papám, pakold össze magad és hajrá!

0: Zeldel újra.
1: Ajánló következik.
2: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Ajánlót hallottak. Kellemes ébredést kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en. 107,1.

0: Emlékszik még a Trabantra?
1: Kedveli a Neoton slágereit?
2: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
3: Mert a magyar retro slágerek nem szólnak.

0: Reklám következik.
1: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
2: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
3: Reklámot hallottak.
0: 8 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Hallgasson bennünket az interneten és a 107,1 MHz-en is.
3: Kellemes ébredést!

0: és uraim!
1: Jön!
2: Még egy magyar sláger a 90-es évekből!
3: Itt az SMR-ben!

0: Reklám következik.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
0: Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
3: Reklámot hallottak. A Retro jegyében.
4: A 70-es évek slágerei.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek. Az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott, 38 négyzetméteres teraszos lakás Kisradonovácon. A bérleti díj 180 euró, és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján, a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 15:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: kút, illetve hány szektor, illetve mekkora területen öntözünk. Azonban ez a 14 tonna per hektáros átlag termés a kukoricánál, ez könnyen elérhető földalatti öntözéssel bármelyik gazda esetében.
1: Hogyha hosszú távon gondolkodunk, akkor melyik éri meg jobban?
0: Ha hosszú távon gondolkodunk, mind a kettő megéri, mivel sajnos úgy néz ki, hogy egyelőre nem úgy néz ki, hogy csapadékos évünk lesz most sem. Most is a gabonák elég jó sínlik ezt az asszályos időszakot. Szóval mind a kettő kifizetődik. Sajnos az öntözés az investíció, ami most leggyorsabban megtérül a gazdák számára. Úgyhogy erre nincsen jó válasz. Az lenne a legjobb, hogyha soha nem térülnének meg, és lenne elég csapadékunk, de sajnos ez nem így van. És aki biztosra akar menni, az mindenképp kell, hogy investáljon az öntözésbe.
1: Ha valaki ez mellett dönt, akkor milyen árkategóriában kell, hogy gondolkozzon, hogyan kell, hogy erre felkészüljön?
0: Ez függ attól, hogy honnan locsolunk, kanálisból, tóból, vagy pedig kútból. A legcélszerűbb általában mindig ugye kanálisból való öntözés, ez a leggazdaságosabb, azonban itt sajnos nem sok parcer rendelkezik ilyen lehetőségekkel, ezért sokan döntenek úgy, hogy kútból öntöznek. Ekkor ugye számolni kell a kútfúrásnak a költségével, a különböző szivattyúknak a költségével, illetve hogyha nincs áramforrás, akkor pelemnek a használatával. Valamint ugye attól is függ, hogy milyen öntözés mellett döntünk, hogy öntöződobbal szeretnénk öntözni, vagy pedig föld alatti öntözéssel. Hogyha föld alatti öntözéssel számolunk, akkor a hektáronkénti költség az általában nagyobb, mint az öntöződobos öntözés esetében, azonban hosszú távon ez mindenféleképp szerintem kifizetődik, mivel sokkal egyszerűbb a használata, praktikusabb, amíg be van kapcsolva, az automatikusan működik, egészen addig még ki nem kapcsoljuk. Sőt, itt az öntöződobok, illetve a föld alatti öntözés esetében is már sokan kérik, illetve van igény arra is, hogy teleforró távvezérelt rendszereket telepítsünk, ez kivitelezhető az öntöződobnál is, illetve a föld alatti öntözésnél is.
1: Gondolom, itt több ezer eurós befektetésekről beszélünk a gazdáknak, ugye itt az elmúlt 5 évben nem igazán volt termés, így elég nehéz ezeket a pénzeszközöket összeszedni. Milyen lehetőségeik vannak pályázat terén jelen pillanatban?
0: Akik úgy döntenek, hogy belevágnak ebbe az investícióba, és biztosra akarnak menni, ami a hozamot illeti, azok számára minden évben van támogatás. Most jelenleg, ami aktuális, az a tartományi mezőgazdasági titkárságnak az öntöző berendezések beszerzésre vonatkozó pályázata, illetve a fiatal gazda pályázata, ami szintén lehetővé teszi az öntöződoboknak a vásárlását. Itt lényegében 70%-ot is tudnak kapni a nettó összegre a gazdák, ez egy nagyon nagy segítség mindenkinek. Azonban ki kell azt hangsúlyozni, hogy sajnos az asszályos időszakra való tekintettel még a támogatás nélkül is kifizetődik az öntözőrendszereknek a telepítése, illetve a beszerzése. A tartományi mezőgazdaság titkárság mellett a minisztérium is minden évben 50%-os támogatást kír a év vége felé. Erre is sokan szoktak pályázni, illetve sokan szoktak élni lehetőségekkel. Általában úgy szokott lenni, hogy ha valaki nem nyer forráshiány miatt a tartománynál, akkor az még át tudja adni a minisztériumnál is az eszközt, és így jól ki van találva.
1: Sokan tavasszal ugye az agrotechnikát is említik, hogy azzal is ésszel kell bánni. Ilyen esetben milyen agrotechnikát lehet alkalmazni azokon a területeken, amelyeket locsolnak tulajdonképpen, mert hát ugye emígy nem igazán tudnak, nincs nagy választásuk a termelőknek, hogy megőrizzék a vizet, hisz nincs.
0: Ami az agrotechnikát illeti, nem csak tavasszal kell nagy hangsúlyt fektetni, hanem egész évben. Lényegében ezért egyre nagyobb az igény az ilyen szántás nélküli, illetve forgatás nélküli talajművelésben használatos eszközökre, mint például a rövidtárcsa, gruber vagy egyéb direkt vetőgépek. Nagy igény mutatkozott ezekre, ugye egy mulcs felületet képezünk a talaj felszínén, ezáltal csökkentjük a kipárolgás, illetve megőrizzük a talajnak a nedvesség tartalmát, valamint egyre többen választják a heva hengereinket is, mivel ezek egyenletesen tömlítik a talajt, és így ezáltal szintén megakadályozzák a kipárolgást. Ültetés után ilyenkor tavasszal mindenképp ajánljuk, illetve tavasszal még a tél vége felé a bokrosító hengerezést is sokan alkalmazzák, és ezzel kapcsolatban is pozitívak a visszajelzések.

0: Fagykárról számoltak be a horgosi termelők, ugyanis április végén több helyen is elfagyott a burgonya, a gyümölcsfa termése és a szőlő. A település bizonyos pontjain a hőmérő higanyszála a -4 fokot is elérte. Fejős Ornella a mikrofonnál.
1: Igen, csak érdekesen érte el Horgos térségét a fagy a múlt héten, vélik az érintett gazdák. Szalma Frigyes lentebb fekvő szőlő ültetvénye teljesen elfagyott. A határszemlét épp ott jártunkkor tartotta meg. Mint mondja, nem számított ekkora kárra. A tőn zöld levél nincs, mind elszürkült és elszáradt, tette hozzá a termelő.
2: Én nálam rá lehet mondani 100%. Ott most voltam mint megnézni, ott zöld levelet nem látok abszolút. Mind megvan, szürkővel megvan, el van száradva, már egy meteg nap óta fagy. -3-at én nem is vettem észre, hanem a Facebookon, hogy láttam, hogy -3, még a magyar oldalon meg még 5-6-ot mutatott. Úgyhogy, de ott is olyan csúnyák a szőlők, hogy.
1: Mi lesz most ennek a szőlőnek a sorsa?
2: Hát most nekem kövidink a fajta van, ez volt már olyan eset év, hogy elfagyott és kihajtott. Hát csak nem lesz akkor a termés. Még lesz feleződve a termés.
1: Jól látható, hogy a talajmenti fagy nagy kárt okozott. Csak itt-ott látható zöldlevél, sok helyen még a vaddohányt is megfogta, pedig ez még a vegyszerre sem igazán reagál, mutatják a termelők. Hasonló a helyzet a burgonyánál is. Érdekes itt is a helyzet. Némelyik teljesen elfogyott, míg a mellette lévőnek semmi baja sincs. Viszont Szalma Frigyes szőlészetétől alig 1 kilométerre lévő ültetvényt már nem érte el a fagy. Bálint István szőlője nem sínylette meg a hideg időjárást. Itt szépen fejlődik a növény.
3: Fagy nem volt, úgy látsuk, hogy nagyon szép a szőlő. Hajt is már megvannak a kis fűt kezdeményezések is, úgyhogy meg vagyok vele elégedve, habár ahogy jöttünk, láttuk a krumpit, azt itt-ott megfogta a fagy, már feketélik.
1: Mekkora hőmérsékletet bírál tulajdonképpen a szőlő?
3: Hát a szőlő az -1-2, hogyha ebben a magasságban van, ahogy hajt, mindig azt mondjuk, hogy talajmenti fagyok vannak, tehát az lent van, és akkor nekünk körülbelül méter-méter 20 centin van fönt a karág, amin ugye ugyanúgy hajt a szőlő a veszőből.
1: A szőlő mellett a burgonya egy része is megfagyott, és a gyümölcsfák is veszélybe kerültek. Bíró Nándor házánál lévő földnél, ami Horgos egy másik pontján fekszik, nem keletkezett nagy kár, viszont pár száz méterrel arrébb már igen.
4: Az a szerencse, hogy helyileg fogta nagyon a fagy. Teszem fel, most én mondok neveket, hogy most mennyire érdekes. Tehát itt ez a Budán rész, ahol most ahol lakom is, a hátunk meget, tehát ahol vannak szőlők, vagy krumpli, meg valami, az nagyon-nagyon elfagyott. Az én birtokom, ahol van kint a Kelemendüllőben, nem volt fagy, és az nagyon-nagyon szép. Tehát most az egyik szemem sír a másik nevet, mert itt is van a Chardonnay, az úgynevezett icaborának a lőtek, azt hiszem az idén.
1: A termelők elmondása szerint május 25-ig, Orbán napjáig még előfordulhatnak hirtelen lehűlések, fagyok, amelyek nagy kárt tehetnek a szőlőben és a gyümölcsösökben.

Ennyi fért az Agrárvilág első órájába. 10 órakor rövid hírekkel érkezünk, utána pedig folytatjuk mezőgazdasági műsorunkat egészen 11 óráig. Tartsanak velünk a folytatásban is. Minden, ami mezőgazdaság, a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vackor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
2: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
3: Miért?
2: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésődnek az emlékezetébe. Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
1: A Magyar Nemzeti Tanács Vackora programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
2: Írassa gyermekét magyar osztályba.
4: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
1: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
5: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: 10 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
7: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Lajko Anett. Sok erőt, kitartást és bölcs döntéseket kívánok önnek az előttünk álló időszak feladataihoz, írta levelében dr. Pásztor Bálint a Magyar Péternek, Magyarország új miniszterelnökének. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a közösségi oldalán tette közzé azt a levelet, amelyben a párt és saját nevében is gratulált Magyar Péternek. A VMS elnöke kiemelte, biztatónak tartja, hogy korábban személyesen is lehetőségük nyílt áttekinteni a vajdasági magyar közösséget érintő legfontosabb kérdéseket. Hozzátette, hogy Magyar Péter elfogadta meghívását, így a nyár folyamán Vajdaságban is köszönhetik. Gyuro Macut is gratulált Magyar Péternek, a szerb kormányfő hangsúlyozta, hogy Szerbia továbbra is a jó szomszédi kapcsolatokra törekszik, amelyek a bizalomra, a kölcsönös megértésre és az országot összekötő projektekre épül. Szerbiának és Magyarországnak ma közös felelőssége van abban, hogy a számos kihívással teli időszakban megőrizze a stabilitást és kilátásokat biztosítson az előrehaladáshoz, emelte ki Macut. Hozzátette, a párbeszéd, a kölcsönös tisztelet és a szoros együttműködés a legjobb út a két ország közötti kapcsolatok további erősítéséhez. Szerbiát is érinteni fogják az Európai Unió új közlekedési szabályai. A reform részeként digitális jogosítványokat vezetnek be, amelyek mobiltelefonon is elérhetők lesznek, és QR-kóddal ellenőrizhetők. Egységesítik a kezdő úgynevezett próbajogosítványok rendszerét, így ezek érvényessége külföldön is egyértelműbb lesz. Újdonság továbbá, hogyha egy sofőr az EU egyik tagállamában vezetési tilalmat kap, az a döntés az egész Európai Unióban érvényes lesz. A hivatásos sofőrök esetében csökkentik az alsó korhatárt, részben a munkaerőhiány miatt. A szakértők szerint a változások fokozatosan lépnek majd életbe, és hosszabb távon a szerb közlekedési szabályokra is hatással lesznek. A Fiatal Tehetségekért Alap meghirdette idei pályázatát a 2025-ben kiemelkedő eredményeket elért középiskolások számára. A támogatásra azok jelentkezhetnek, akik hazai vagy nemzetközi elismert versenyeken az első 3 helyezés valamelyikét szerezték meg. A jutalom összege 20 000 és 200 000 dinár között mozog, a verseny rangjától és az elért eredménytől függően. A jelentkezés határideje június 8-a. Az alap már 18 éve támogatja a tehetséges fiatalokat, és 2008 óta több mint 40 000 ösztöndíjat ítélt oda szerbiai diákoknak és egyetemistáknak.
7: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén 19 fokot mérnek, ma sok lesz a napsütés, csak a délután második felében növekedhet meg erősebben a felhőzet. A csúcshőmérséklet a 28 fokot is elérheti.
9: Egy óra múlva is.
10: Csak a legfrissebbek.
7: Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
3: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkből.tv.
9: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
10: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Letzrebia, fény, ahogy te szereted. www.letzrebia.rs.
11: Reklámot hallottak.

0: Minden, ami mezőgazdaság a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág. Köszöntöm azokat, akik most kapcsolódnak be a műsorunkba. Ez itt az Agrárvilág, a mikrofonnál Kaszoli Violetta. Folytatjuk mezőgazdasági műsorunkat. A második órában hallhatnak a Kárpát-medencei búzaszentelő ünnepségről, amely a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszent program nyitó eseménye is volt egyben. Ezután pedig virágkertészetbe invitáljuk kedves hallgatóinkat. Számítunk a figyelmükre a folytatásban is. Jó vételt!
1: Kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.

0: Zentán rendezték meg a Kárpát-medencei búzaszentelő ünnepséget, amely a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszent program nyitó eseménye. A rendezvényen egyházi és világi vezetők, valamint gazdák közösen kértek áldást az idei termésre. Az esemény hagyományok megőrzése mellett a közösség erejét is hangsúlyozza. Horváth Kátai Orhide a riportja.
1: A Magyarok Kenyere 15 millió búzaszent program 2010-ben indult gazda összefogásként, melynek keretében a termelők a betakarítást követően terményük egy részét ajánlották fel. Az adományozott búzát önzetlen felajánlások révén liszté őrlik, majd rászorulókhoz juttatják el. A kezdeményezés az évek során megyei szintről országossá, majd Kárpát-medenceivé bővült, ma már 17 határon túli szervezet vesz benne részt. Szakó Csaba, termelő.
2: Én minden évben szoktam, mióta kezdetektől, mert én úgy gondolom, hogy ez szép hagyomány, és tartsuk a hagyományt, és mi elhányít, ez egy szép gesztus.
1: Nagy Miklós a Vajdasági Agrárszövetség elnöke felszólalásában méltatta a gazdák munkáját, kiemelve, hogy a földművelésben a jó döntések és a megfelelő időzítés kulcsfontosságú.
3: Ez a megtiszteltetés nem is annyira a mi rátermettségünknek, hanem leginkább annak a több száz vajdasági magyar gazdálkodónak köszönhetjük, akik egész évi munkájukkal azon fáradoznak, hogy megtermeljék a mindennapi kenyerünkhöz szükséges búzát, és adományaikkal rendszeresen támogassák a Magyarok Kenyere programot.
1: A program a Kárpát-medencei magyarság összetartozását is erősíti. Hangzott el Tóbiás József, a Szerbiai Parlament mezőgazdasági bizottságának alelnöke beszédében. Mint fogalmazott, a kezdeményezés úgy tartja össze közösséget, mint kovász a kenyeret, és ahol magyar kenyér van, ott jövő is van.
4: A búza szentelés emlékeztet bennünket arra, hogy a föld, a kenyér és a hit összeköt bennünket. Határon innen és túl, bárhol is éljen magyar ember a Kárpát-medencében vagy a diaszporában. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ma, amikor útjára indítjuk a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszent program idei évét, nem csak a búzát áldjuk meg, hanem a közös akaratunkat is.
1: A búza és a kenyér nem csak élelmet, hanem közösséget és összetartozást is jelent. Együtt vagyunk egy kenyéren, mondta beszédében Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke.
3: Mert a kenyér az élet, így is említjük olykor. Kedves barátaim, akik ma itt vannak, meggyőződésem, hogy szentül hiszik azt, hogy mi egy nemzetfiai vagyunk, lányai vagyunk, egy akarattal, egy szívvel érzünk, értékrendünk azonos, tiszteljük hagyományainkat, megéljük a jelent a 21. század időszakában is, modern módon, de emberi módon, és képesek vagyunk arra, hogy a jövő számára is egy olyan helyzetet alakítsunk, ami számukra is élhető, emberi és tiszta.
1: A kezdeményezés mára a Kárpát-medence egészét átfogó összefogássá vált, amely nem csak a gazdák munkáját, hanem a nemzeti közösség erejét is jelképezi, hangsúlyozta az ünnepség fővédnöke. Kövér László, a Magyarország gyűlés házelnöke.
5: Türelemre, arányérzékre, bölcsességre van szükségünk. Annak tudatosítására és gyakorlására, hogy az egymásért, a nemzet minden tagjáért végzett szolgálatunk állandó kötelességünk. Akár fent van a csillagunk a magasban, akár vállalnunk kell a felelősséget, akármi is legyen a szakmánk, az élethelyzetünk, a megbízatásunk és a mozgásterünk. Változatlanul hinnünk kell a szeretet és az összefogás erejében.
1: Tavaly mintegy 1100 tonna búza gyűlt össze, melyből 600 szervezet, köztük egyházi intézmények, iskolák, közösségi konyhák és idős otthonok részesültek.

0: Ajánló következik.
1: Tangóest a parkban. Fedezze fel a tangó varázslatos világát egy különleges szabadtéri koncerten. A Szabadkai Zsinagóga hangulatos parkjában életre kelnek a szenvedéllyel és érzelmekkel teli dallamok. Május 16-án szombaton 20 órától a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány zenei utazásra várja önöket, ahol a tangó klasszikusai és neves szerzők művei csendülnek fel kiváló előadók Bognár Georgina harmonika és Zsiga Pál hegedű művész tolmácsolásában. A belépés díjtalan. Kapunyítás 19 órától. Rossz idő esetén a hangverseny az épületben kerül megrendezésre, ahol a helyfoglalás érkezési sorrendben történik.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: A virágok nem csak díszítenek, hanem hangulatot teremtenek, üzenetet hordoznak, sőt, sokszor egy-egy életszakaszt is jelképeznek. De vajon mennyi munka, tapasztalat és érzék rejlik egy-egy színes ballonláda vagy virágzó kert mögött? Erre kapunk választ Vitkovics Alexander most következő riportjából.
1: Mai beszélgető partnerem Cessnák Magdolna, a Bajsai virágkertész, aki nap mint nap a természet szépségével dolgozik, és jól ismeri a virágok nyelvét, nem csak a növényekét, hanem az emberekét is. Hogyan kezdődött az ön története a virágokkal? Volt egy konkrét pillanat, amikor eldöntötte, hogy ez lesz az útja?
2: Először is nagyon megtisztelő a kérdés. A szüleim és a nagyszüleim nagyon szép kertekkel büszkélkedtek, és rengeteg időt töltöttünk a kertben. A családi programok is ott teljesültek, meg hát ugye a közös munka, a virágok körüli teendők, és úgy valahogy beleszerettem.
1: A virágkertészet sokak számára a romantikus szakmának tűnik. Mi az a része, amit kívülről nem látunk, de a mindennapokban meghatározó?
2: Valóban nagyon szép szakma, sok gyönyörű növényel, szebbnél szebb színekben, de ha odafigyelünk, akkor ezt meg is tudjuk őrizni, kifejleszteni, nevelni őket. A meghatározó szerintem főleg az öntözés, főleg ebbe a melegebb éghajlatú időszakokban.
1: Ha jól tudom, akkor gyűjtéssel kezdődött az egész úgymond karrierje, illetve a virágok iránti szeretete. Maga a gyűjtés fogalma az miben merült ki?
2: Általános iskolás korom óta csodálgattam a körülöttem lévő asszonykáknak a gyűjteményeit, mivel hogy a régi idősek is foglalkoztak ilyesmivel. És hát volt, aki ebből abból adott, hogy próbálgass kislányom, nagyon szép lett, majd meglátod, és igaza lett. Nagyon sok növényt begyűjtöttem már általános iskolás koromban is, és később a gyűjtemény nőtt, ahogy külön elkezdtem tanulmányozni azokat a növényeket, amelyek jobban engem vontottak, főleg a színes levelű, trópusi, esőerdei növények, és a nálunk is honos tüntelelő növények, amelyekből sokkal még csak most ismerkednek az emberek, többek között általam is.
1: Említette, hogy vannak egzotikus növényei is, melyeket emel neki, és honnan ez az ötlet, és honnan szerzi be a növényeket, és ha jól tudom, akkor vannak olyan növények, amelyeket úgymond keresztezés, már ami a virágokat illeti, hogy különböző színösszetétele legyen.
2: Igen, hát ami a keresztezést illeti röviden, az amaryllis fajtákkal próbálkoztam. Csodás végeredményt ad, amikor például egy fehér virágú amaryllis egy pirossal sikerül köröztözni, és akkor piros, fehér, cirmos változat fog születni a magokból, ugye? Persze rá kell várni 3-4 év is, de megéri. Ami a gyűjteményt illeti és a ritka fajtákat, főleg az esőerdeieket emelném ki, az esőerdei pálma és páfránytéléket, meg a kalateákat, marantákat. Ezek színes levelű fajták, meg hát a pálmák azok pálmák. Az önmagában egy gyönyörű, erőteljes növény, trópusi, tehát melegigényes szobanövényekről van szó, viszont egy meghatározó látványt nyújt egy szoba sarkában, vagy akár egy asztaldíszként egy-egy ilyen színes növény. A nálunk honos növényekből pedig a tüdőfüvek, köszvényfüvek, a hozták és a tűzesők, vagy heuhérák, amiket főként gyűjtök. Na most egy része gyógynövény, a másik része pedig a színes levele miatt vonz, és nagyon szépen lehet korrigálni vele kertekben, növényszigeteket alkotni. Most ismerkednek velük az emberek, több 20-30 fajta szint is összesikerült már hoznom, érdemes megtekinteni, aki Bajsán jár, szívesen megmutatom, mit hoztam eddig össze 25 év alatt.
1: Említette a köszvényfüvet és a tüdőfüvet. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy amellett, hogy a kertünkben ott van és mondjuk szebbé teszi azt, gyógyhatása is kimagasló.
2: Igen, a régi öregek tudták, a mostaniaknak pedig úgy hívjuk fel a figyelmet, mivel a levele végett dísznövény gyönyörű, az egyik fehér cirmus levelű, a másik pedig zöld és ezüst pöttyök vannak rajta. Tehát önmagában is szép, ha más növény nincs már ültetve. Viszont igen, gyógyhatásuk van, és az emberek úgy valahogy elfelejtették ezt használni, vagy nem tudom, hát régiek nagyon sok növényen dolgoztak, és nagyon sok növényt ismertek, gyűjtöttek be akár a mezőről. Vagy ültettek a kertbe, hogy kéznél legyen, ami egy nagyon hasznos dolog, nekem is van többféle más növényem is, amit használok. De sokan ma már ezzel ugyan foglalkoznak. Inkább elmennek a patikába, pedig hát a gyógynövény az aranyat ér.
1: Járja a virágvásárokat. Mennyire változott meg az emberek ízlése az elmúlt években? Milyen virágokat keresnek ma? És mi az, ami már úgymond kiment a divatból?
2: Azt nem mondanám, hogy volt is, ami kiment a divatból, mert hogy ezerféle a kereslet. Inkább szezonálisan változik az embereknek a hozzáállása, mivel ilyenkor a balkon növények és a kerti növények, amiket legszívesebben begyűjtenek, szépítik a kerteket, meg a balkonokat. Viszont az év többi részében jobban a szobanövények, mert hát ugye abban tudnak gyönyörködni, akár télen, akár kora tavasszal. Mondjuk a színes, amit én is gyűjtök, akár kinti, akár benti, és a virágzó növények, ami úgy egész évben meghatározó, azt úgy valahogy szeretik az emberek, az úgy mindig becsületesebb, mint a többi.
1: Ön szerint mit tesz igazán különlegessé egy virágot, a színe, az illata, vagy inkább az, hogy milyen történetet hordoz?
2: Szerintem a színe és az illata is fontos, de a legfontosabb az, hogy kitől kapjuk. Mert nagyon sokszor a virág ugye ajándékként kerül el tőlem valahová. És hogyha valaki fontosnak szánják, az biztosan más fog jelenteni az a növény, mint bármelyik másik, amit esetleg csak egy balkonra vásároltak. Az adja a jelentőségét.
1: Nagyon jó a válasz. Egyébként azt akartam kérdezni, hogy a férfiak, most magamból indulok, én nem szeretek virágot vásárolni, az nem azt jelenti, hogy soha nem vettem, de valahogy ez a része tőlem idegen, viszont mit tapasztal a férfiak, vásárolnak-e akár ajándékba virágot a nőknek, de vagy akárkinek?
2: Sőt, túlnyomó részt ők vásárolnak. Nagyon sok férfi gyűjtő is van. A hölgyek azok inkább a kertszépítést választják, vagy a balkonszépítést, de hogyha ajándékról van szó, akkor inkább a férfiak járnak élen ebben, úgyhogy hát mit mondjak, tiszteletem.
1: Szerintem is le a kalappal előttük. Bajsán ugye sokan foglalkoznak virágkertészettel, ez inkább versenyhelyzetet jelent, vagy egyfajta közösséget, ahol segítik is egymást.
2: Hála Istennek, jó kis csapatnak tekintem ezt a kertész kollektívát. Na most konkurenciának nem nevezném magunkat egymásnak, mivel hogy barátságosak vagyunk egymással, mindenki mindenkivel, meg különböző növényfajtákkal gyarapítjuk a embereket, szóval van, aki inkább csak balkon növényeket, van, aki inkább csak kaktuszokat, én pedig jobban kertieket és levéldísznövényeket tartok. Viszont ami a csereberélést illeti, az megy ám, úgyhogy mindenki mindenkivel cserél mindent a kertész kollégák között is. Jó kis csapat.
1: Egy olyan kérdés következik, hogy említette, hogy gyűjtő és távol keleti egzotikus növényeket is gyűjt, és azzal is bíbelődik, említette azt, hogy az amarilisznál több tíz különböző színkombinációt sikerült évek során kialakítania. Volt-e olyan növény, vagy szezon, ami különösen nagy kihívást jelentett amarilisznál több tíz különböző színkombinációt sikerült évek során kialakítania? Volt-e olyan növény, vagy szezon, ami különösen nagy kihívást jelentett önnek, és végül mégis sikerült úgymond megszerezni?

0: már megvannak a módszereink, közfüggönyöket raktunk, árnyékolóhálókat, hűtjük a fóliákat, üvegházakat, a legmelegebb napokon, akár klímával is. Valahogy fenn kell, hogy tartsuk az állományt.
1: Ez azt hiszem, hogy plusz költségekkel jár. Akkor gyakorlatilag megéri ráfordítani, hiszen amellett, hogy megfelelő környezetet biztosít a növényeknek, azért ez megterheli a zsebét is, de mégis ki tudja gazdálkodni, ha jól értettem.
0: Igen, egy kicsit megterhelő, de megéri az áldozatot. Mivel ez munka is, hobbi is, terelem is.
1: Ez a legjobb, hogyha az ember olyasmit csinál, amit szeret, és amiben jól érzi magát, akkor semmilyen plusz teher, akár anyagi ráfordítás, akár fizikai ráfordítás nem jelent különösebb gondot. Ezt egyébként nagyon becsülöm mindenkibe, aki azt csinálja, amit szeret, és abban megpróbál a lehető legjobb lenni. A mai rohanó világban mennyire van még türelmük az embereknek a növényekhez? Változott-e a vásárlók hozzáállása?
0: Aki szeretettel van a növények felé, vagy tisztelettel, azoknak türelmük is van hozzá. De sajnos azt tapasztalom, hogy vannak már olyan vásárlóim is, akik megveszik, csodálják még szép, és aztán túladnak rajta.
1: Említette a növények iránti szeretetet, viszont, ahogy én tapasztalom, a növények végül is meghálálják a ráfordított energiát és szeretetet.
0: Igen, ezt jól mondja. Na most én nekem szokásom szaktanácsra ellátni a vásárlóimat, amennyiben meghallgatnak. Aki nem siet annyira, és kérdez, érdeklődik, mindenkit segítek ebben. Nagyobb része a vásárlói körömnek pontosan is azért keres fel évről évre, mivel hogy ami növényhez szaktanácsot nyújtok, tudja hova tenni, vagy akár évközben bármikor kontaktba tud lenni velem, kérdez, ha valami nem működik, annak a növényei nagyon szépen megmaradnak. És akkor ugye szívesebben vásárol, mert kap valami kis segítséget, megéri foglalkozni azzal is, hogy hova tegyük a növény, segíteni, hogy mit szeret a növény, milyen helyre való. Megéri.
1: Ha már itt tartunk, ha egyetlen tanácsot adhatna azoknak, akik most kezdenének virágokkal foglalkozni, akár hobbiként, akár komolyabban, mi lenne az?
0: Ne üzletláncokból vásároljon a virágot, hanem vagy kertészetből, vagy olyan virágüzletből, ahol értenek a növényekhez, és tudnak valami hozzá fűzni valót adni, hová tegyék, hogy kell gondozni, mi a növény, honnan származik. Egy növényt lehet beazonosítani akár a leveléről is, hogy mit szeret, hová való, mennyire pára igényes, vagy milyen hőmérsékleten érzi jó magát. Nagyon sok fontos dolog van, amit egy növény elárul már a puszta megjelenésével, de hogyha nem is tudjuk első ránézésre, ugye azt tapasztalatot kíván, de ha segít valaki, akkor az a növény évtizedekig gyönyörű tud maradni. Meg tudjuk őrizni. Olyan helyről vásároljunk, ahol tudnak ebben is segítséget nyújtani.
1: Említette, hogy a virágok iránti szeretete az több évtizedes múltra tekint vissza. Na most, hogyha esetleg hátra nézne az eddig eltelt időszakra, volt-e olyan pillanat, amikor majdnem feladta, és mi az, ami végül mégis a virágok birodalmában tartotta?
0: Sosem adtam fel, és nem is fogom. Voltak nehéz időszakok, természetesen volt, hogy beteg voltam, volt, hogy nagyon nehéz volt betegen éjszaka kimenni két óra hosszánként tüzelni, vagy valami, de valahogy mégis megoldódott mindig minden, mert hát ugye a lélek emelő a virág, szóval megteszi, amit tud érte, amennyiben lehetséges.
1: Beszélgetésünk vége felé közeledve azért két gyakorlati kérdés is érdekel. Melyek ma a legnagyobb kihívások a virágkertészetben? Inkább az időjárás, erről már részben beszélt, a piac, vagy a munkaerő hiánya az, ami nehezíti a mindennapokat?
0: Nem is tudom, talán csak az éghajlat, ami nehéz. Hát hozzáértő embert találni is nehéz, hogyha valami segítségre van szükség. Igazából a régiek közül még van, aki nagyon szívesen eljön segíteni, de a fiatalság, aki úgy most fejezte az iskolát, nem szívesen kapálgat, vagy karézik, de hát megoldjuk ezt is. Vannak még növényszerető emberték az idősebbjeiből is, akiknek fölüldöző és nem pedig munka eljönni egy kicsit dolgozni, hogyha ugye ki kell engem ezt segíteni, mert hát nekem sincs ezért kezem.
1: Ha már itt tartunk, ha néhány mondatba össze tudnám foglalni, hogy néz ki egy napja a virágkertészetben?
0: Felkelek, oda teszem az ebédet, utána ott hagyom, és kimegyek

0: reggel 6-7 óra felé locsolni. Néha ránézek ugye a főztömre, de kint vagyok 11 délig, 1 óráig, utána ebéd után bent tevékenykedek, és 3-4 óra tehát visszamegyek a fóliába vagy az üvegházba. Általában a hűvösebb időtáj délelőttökön és este felékén tudom a takolítást, dolgányozást vagy a tőosztást intézni, locsolás pedig akkor, amikor nem süt nagyon a nap, mert ugye még károsítom a növényeket azzal, hogy nagy melegben locsolok, és sötétedésig.
1: Ez azt jelenti, hogy akkor több órát tölt el napközben.
0: Ez azt jelenti, hogy egész nap leszámítva azt a kis időt, amit a takarítással vagy a főzéssel töltök.
1: És végezetül, mit gondol? Miért van szüksége ma az embereknek virágokra? Változott-e ennek a szerepe az elmúlt években?
0: Jó a kérdés. Igazából az otthonnak a kellemes érzését is megteremti a virág. Ha belépünk egy udvarba, egy gyönyörű kertet látunk, vagy egy házba, ahogy jó illatú virágok vannak az asztalra, kéve, csokor például, vagy az ablakban nagyon szép virágok, vagy egy pálma akár a szobasarkában, valahogy hívogatok kellemesebb, megadja az otthon érzést, meg lélekemelő, hogy az embernek egy kicsikét úgy egy kis természet, úgy bent, akár a lakásban is, mint hogyha kint szépen tudjuk fenntartani azt a helyet. Kellemes időtöltésnek is, kellemes a szemnek. Részemről lélekemelő, hogyha növények is vannak körülöttünk.
1: A virágok világa talán csendesebb, mint a minket körülvevő rohanás, mégis rengeteget mesél a türelemről, gondoskodásról, és arról, hogy az apró szépségeknek ma is helye van az életünkbe. Köszönöm, hogy bepillantást engedett ebbe a színes és illatos világba.
0: Nagyon megtisztelő volt, én köszönöm az érdeklődést.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak. Ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: 107,1 MHz.
2: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
0: most vissza a 80-as évekbe.

Ennyi fért a mai műsorunkba, az Agrárvilágot hallották. A műszaki munkatárs Jaksi Krisztián nevében is köszöni a figyelmet a szerkesztő Kaszoli Violetta. Tartsanak velünk a folytatásban is, a hírek után kezdődik a vasárnapi kívánságműsor. További szép napot és kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek, a viszonthallásra. Minden, ami mezőgazdaság, a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág.

0: A bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
2: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajkó Anett. Sok erőt, kitartást és bölcs döntéseket kívánok önnek az előttünk álló időszak feladataihoz, írt a levelében dr. Pásztor Bálint Magyar Péternek, Magyarország új miniszterelnökének. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a közösségi oldalán tette közzé azt a levelet, amelyben a párt és a saját nevében is gratulált Magyar Péternek. A VMS elnöke kiemelte, biztatónak tartja, hogy korábban személyesen is lehetőségük nyílt áttekinteni a vajdasági magyar közösséget érintő legfontosabb kérdéseket. Hozzátette, hogy Magyar Péter elfogadta meghívását, így a nyár folyamán Vajdaságban is köszönhetik. A hantavírus miatti fertőzés kockázata alacsony, és nincs veszélye új világjárványnak, jelentette ki Verica Jovanović, a Batut közegészségügyi intézet igazgatója. Hozzátette, a vírus nem mutálódott az elmúlt 30 évben, ezért nem várható koronavírus-szerű terjedés. A Hondius óceánjáron 3 halálesetet regisztráltak, az utasokat pedig szigorú megfigyelés alatt tartják, a tünetmenteseket 42 napig követik. A vírus főként rákcsálókról terjed, emberről emberre csak ritkán. Szerbiában nincs ok aggodalomra, az egészségügyi rendszer felkészült a váratlan esetekre, húzta alá szakember. Szerbiát is érinteni fogják az Európai Unió új közlekedési szabályai. A reform részeként digitális jogosítványokat vezetnek be, amelyek mobiltelefonon is elérhetők lesznek és QR-kóddal ellenőrizhetők. Egységesítik a kezdő, úgynevezett próbajogosítványok rendszerét, így ezek érvényessége külföldön is egyértelműbb lesz. Újdonság továbbá, hogyha egy sofőr az EU egyik tagállamában vezetési tilalmat kap, az a döntés az egész Európai Unió jobban érvényes lesz. A hivatásos sofőrök esetében csökkentik az alsó korhatárt, részben a munkaerőhiány miatt. A szakértők szerint a változások fokozatosan lépnek majd életbe, és hosszabb távon a szerb közlekedési szabályokra is hatással lesznek. A Fiatal Tehetségekért Alap meghirdette idei pályázatát a 2025-ben kiemelkedő eredményeket elért középiskolások számára. A támogatásra azok jelentkezhetnek, akik hazai vagy nemzetközi elismert versenyeken az első 3 helyezés valamelyikét szerezték meg. A jutalom összege 20 ezer és 200 ezer dinár között mozog, a verseny rangjától és az elért eredménytől függően. A jelentkezés határideje június 8-a. Az alap már 18 éve támogatja a tehetséges fiatalokat, és 2008 óta több mint 40 ezer ösztöndíjat ítélt oda szerbiai diákoknak és egyetemistáknak.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 22 fokot mérnek, ma sok lesz a napsütés, csak a délután második felében növekedhet meg erősebben a felhőzet. A csúcshőmérséklet a 28 fokot is elérheti.
1: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
4: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
0: Reklám következik. Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
5: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
6: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertéscomb 580 dinárért, sertéskaraj 450-ért, sertésnyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
7: Reklámot hallottak. Születésnap, eljegyzés, lakodalom. Ünnepeljen a Szabadkai Magyar Rádióval. Kérje kedvenc nótáját, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Keresse az aktuális zenei listát a Pannon RTV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján és a Halasi Tükör heti lapban, valamint Facebook oldalunkon. Hallgasson minket vasárnap 11 és 16 óra között. Küldjön üzenetet SMS-ben, Viberen, e-mailben vagy a Facebookon. Hívjon minket az adás ideje alatt a 024 621 407-es számon. 024 621 407. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
8: Tisztelettel köszöntöm a vasárnapi kívánságműsor hallgatóit 637. adásunkban az év 19. vasárnapján. Május 10-e van, Ármin és Pálma névnapja. Ma van a madarak és fák napja. Májusra a kertnek már nem csak színe van, hanem hangja is. A fák lombja elkezd árnyékot adni, a bokrok fészket rejtenek, a madarak nem csak átrepülnek a kert fölött, hanem használják is azt. Viszont hamarosan érkeznek a fagyos szentek, mert május 12 Pongrác napján évszázados tapasztalat szerint a tavaszi meleg időjárás hirtelen hidegre fordul, sőt fagy is jelentkezhet, ami leszüreteli a szőlőt, tönkreteszi a vetést. Védekezésül trágyát égettek, füstöltek a gyümölcsösökben, veteményes kertekben. A megfigyelés szerint mindefele azt tartják, hogy amilyen a pongrácnapi időjárás, olyan lesz Orbánkor. Mivel fagy is várható pongráckor, nem ajánlatos, sőt, nem is szabad palántálni, mert a gyenge palánták lefagynak. A bab uborka vetése, a paradicsom palántálása is várhat még. Legjobb lesz majd a fagyos szentek után vetni, palántálni. Ha elmúltak és elengedték a fagyott pongrác szervác bonifác, akkor egész Orbánig nem köl féni a talaj menti fagyok túl, mondták Doroszlón. A fagyos szentek csak annyiban érintették a juhászokat, hogy a bekövetkező napokon elvitték a tejet a jószágtól. 13, tehát szervác napja lesz, a fagyos szentek második napja. Szervác viselkedése nem különbözik Bonifácétól. Baranyában hallani a következőt. Sok bort hoz a három ác, ha felhőt egyiken se látsz. 14-e a három áccal végződő nevű fagyos szentek harmadikának Bonifácnak napja. Sok gondot okoz a termelőknek másik két kollégájával. Bonifác nevét és ünnepét a régi Magyarországon nem csak a fagyos szentek társaságában, hanem külön is számon tartották. Majd a következő napokban figyeljük a fagyos szenteket, de most inkább az üdvözletekre koncentráljunk, mert már szép számban érkeztek jó kívánságok. Rajtunk pedig nem múlik, hogy ezeket továbbítsuk. Ma is 10 óra óta várjuk üzeneteiket SMS, Viber és e-mail formájában, valamint telefonon. Facebookra szombat délig lehetett írni, ezt kérem, próbálják betartani. És arra még megkérnénk a hallgatókat, hogy amellett, hogy időben elküldik üzeneteiket, tiszteljük meg egymást azzal is, hogy odaírjuk név szerint, kinek szól a jó kívánság. Remélem már mindenki ránk hangolódott, mert megkezdjük ezek továbbítását. Mehez jóvételt és kellemes rádiózást kíván. A telefonoknál Nikolics Martin és Grüssig Dániel, az adásvezető technikus Sóti Tamás nevükben is köszönti a hallgatókat a szerkesztő műsorvezető Búzás Zsuzsanna. Nótacsokorral indítunk. Kanizsára drága édesanyjának, Varga Erzsébetnek és párjának Józsefnek jó egészséget kíván szerető lánya Erika. Csantavérre nagy Kiarának közelgő születésnapja alkalmából gratulál Irén mama és Laci Visnyevácról. Szabadkára Szabó Győri Vajda Rózsának boldog 60. születésnapot és gratulálnak nyugdíjba vonulása alkalmából, férjének pedig Bélának és a családnak szép vasárnapot kíván Gábor és Piroska. Hajdújárásra Margit Ibolyának és férjének Istvánnak, Óvári Andrásnak és kedves feleségének Irénkének jó egészséget és szép vasárnapot kíván az Engi család Ludasról. Bácsalmásra Schleyer Lászlónak és párjának Jutkának, Tájföldre Sárközi Károlynak és családjának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter. Szabadkán Apró Gizellát és Krnájszki Jóvigy Gizellát névnapjuk alkalmából köszönti kissé megkésve a Csipet csapat a Pestcsarahelyi közösségből.

0: ideje van, a kutyám, miért csomogod már? Itt az idő, édesanyám, férjhez mehetsz már.
1: Férjhez mennék, édesanyám, édes, kedves, drága jó anyám.
0: Öreg vagyok, nem kellek a kutyának sem már.
1: Férjhez mennék, édesanyám, édes, kedves, drága jó anyám.
0: Öreg vagyok, nem kellett a kutyám.

gyógyis, az eszem elvetted már. A csepegő eresz alá is áll még, éte még a pokolba is sétál még. Régi lóta, bárki tudja, két bolond a szerelemben is egy pár. A csepegő eresz alá is áll még, éte még a pokolba is sétál még. Régi lóta, bárki tudja, két bolond a szerelemben is egy pár.

A következő nóta csokor a kikindai betyároktól szól. Hajdújárásra nővérének Ibolyának és a sógornak szép vasárnapot kíván Erzsébet és párja. Ludasra Farkas Katalinnak ezzel a nótával kedveskedik testvére Erzsébet és párja József. Németországba Paróci Róbertnek és családjának szép vasárnapot és jó zenehallgatást kíván Piroska és Béla Szabadkáról, Izabellának boldog anyák napját. Szabadkán édesanyjának és Antinak kellemes, szép délutánt, további jó egészséget kíván fia, aki Csabát is sokszor üdvözli. Szabadkán gazda Katalinnak és férjének Andornak szép délutánt, jó zenehallgatást, Katinak mielőbbi gyógyulást kíván Matildka és Anti Szabadkáról. Oromra Koncz Ilonának közelgő születésnapjára minden szépet és jót kíván Mari, Gyurkának pedig pihentető szép vasárnapot. Bácsalmásra Katona Jánosnénak és családjának, Berencsi Zoltánnak és családjának, Bácsszőlősre Gyurákovics Máriának, kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Péter. Palicsra Csúszó Edvinának sok boldogságot, erőt, egészséget, bánat sose érje, ezt kívánják születésnapja alkalmából, apu és anyu Kisoroszról. Szabadkára Moncsák Piroskának és Bélának szép vasárnap délutánt és jó étvágyat az ebédhez, ezt kívánja unokatestvére Veronika és családja Németországból. Ausztráliába, Sydneybe Gáspár Antalnak és Annának, a drága testvérnek, a mi hamarabbi viszontlátásra ezzel a nótával kíván nagyon szép napot, és üdvözli Anti sógor és Borbála testvére.

Csantavérre Nagy Kiarának 15. születésnapja alkalmából gratulál édesapja Jóska és édesanyja Móni. Bácsszőlősre Gyurákovics Máriának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván szerető párja Péter. Csantavérre Mecserik Erzsébetnek és Gézának kellemes vasárnapot és jó pihenést kíván Zsolt.

Csantavéri ifik nótacsokra következik, a kelebiai és a supjáki lakosoknak, valamint újfalusi Kovács Tibinek szép vasárnapot kíván Antal és Erzsébet. A Pestera helyi közösségbe Apró Gizellának, valamint Krenájszki Gizellának nagyon boldog névnapot kíván a Csipet csapat. Szerényi Gizellának, Apró Gizellának és Krenájszki Gizellának névnapjukra gratulál a Pestera Csipet csapata és Jutka. Horgosra Varga Máriának és családjának jó egészséget kíván Erika és Zoli. Topolyára Szabó Eszternek szép vasárnap délutánt kíván nővére Rózsa Szabadkáról. Fügedi Erzsébet küldi a nótacsokrot férjének 33. házassági évfordulójukra. Oromra Pósa Gizellának névnapja alkalmából gratulál barátja Anti. Hajdújárásra Ibolyának és Istvánnak szép vasárnapot és jó egészséget kívánnak a ludasi rokonok. Ásotthalomra a Köztársaság utcába Varga Józsefnének kellemes vasárnap délutánt és további jó egészséget kíván szerető férje József. Topolyára Kovács Lászlónak 68. születésnapjára szeretettel gratulálnak lánya Natália és felesége Snezsana. Ausztriába Jankó Robertnek szép vasárnap délutánt és jó pihenést kíván Nenája Veronika és családja Németországból.

0: rajta százat.
1: Apró hirdetések.
2: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Kérdessen
1: ön is. Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
2: a 024 222 638-as számon.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek. Az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott, 38 négyzetméteres teraszos lakás Kisradonovácon. A bérleti díj 180 euró, és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
2: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
4: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-tól és 4:30-tól.
2: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-tól, valamint délután 3:30-tól és 5:30-tól.
4: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
2: 222 638-as számon.
4: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Ajánló következik.
6: Szereti a jó pörköltet? Irány a második Gastrofest, Firigyházán június 6-án.
7: A csapatok megmérettethetik magukat pörkölt főzésben, rostélyos sütésben, de nevezhetnek süteményekkel és pálinkával is. Jelentkezés május 31-éig Miklós Szilviánál a 063 421 031-es telefonszámon. A nevezés 1000 dinár, amiért egy egyedi póló is jár. Gyermekműsorok, tombola és remek hangulat várja önöket. 063 421 031. Második Gastrofest.
6: Firigyháza, az ízek faluja.
3: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.
2: Reklám következik.
8: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
9: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. A szám alatt orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatás.

0: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a hét napot!
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Reklámot hallottak.
5: Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
6: És a reklámösszeállítás után Kovács Kati felvétele szól, Csantavéren Pavlukovics Rózsát ezzel a szép dallal köszöntik, és jó egészséget kívánnak neki, szerető gyermekei és unokái.

szerettem volna sokat utazni, megismerni az embereket is. Esténként a hegyek felett bámulva holdat álmodoztam. Nagy hegyekről, színes pillanatok, két tengerről. Akkoriban nagyon boldog voltam, ma már mindez csak ennél. Bár ma is szívesen, vissza.

Az aranyeső felvétele szól Máris bácsalmásra, Erdősi Gizellának és párjának Ádámnak. Kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter. Kumbajára Kőhegyinné Margitkának szép vasárnapot, jó egészséget kíván Irén.

És hát egy kis cserét vétettem, elnézést kérek, tehát Molnár József felvétele ugye a 6-os számú, most így a 7-es elébe ugrott, de akkor következik, Virág helyett nótát küldök és a jó kívánságok. Horgosra Varga Erikának küldi a nótát édesanyja Erzsébet és párja József. Németországba Paróci Veronikának és családjának szép vasárnapot, jó zenehallgatást és boldog anyák napját kíván unokatestvére Piroska és férje Béla Szabadkáról. Csantavére nagy Kiarának közelgő születésnapja alkalmából gratulál Irén mama és Laci Visnyevácról. Fügedi Erzsébet küldi szerető férjének 33. házassági évfordulójukra. Csantavéren Nagy Kiarának 15. születésnapja alkalmából gratulál édesapja Jóska és édesanyja Móni. Kishegyesen édesanyjuknak, Ilonának közelgő születésnapjára gratulálnak és még számtalan egészségben gazdag napokat kívánnak fiai István és Géza a kertsorról. Apró Gizellának és Krenajszki Jóvigy Gizellának boldog névnapot, kisé megkésve egyben jó egészséget kívánnak a nyugdíjas társak a pestcsarahelyi közösségből. Csantavéren Pavlukovics Rózsának vidám vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván lánya Izabella és Veje János. Édesanyjának, Csizmadia Erzsébetnek Topolyára szeretett lányától Pavlukovics Szilviától Németországból szól a dal anyák napjára.

Operetrészlet következik Erzsike kérésére, továbbá Kati barátnőjének kíván kellemes vasárnap délutánt barátnője Zsóka.

És ezt az órát a születésnapos dallal zárjuk. Szabadkára Kornéliának nagyon boldog születésnapot, erőt és egészséget kíván édesanyja Mária és bátyja József. Csontavérre Nagy Kiarának közelgő születésnapja alkalmából gratulál Irén mama és Laci Visnyevácról. Szabadkára Varga Dánielnek születésnapjára kicsit megkésve, de annál nagyobb szeretettel gratulál, és még sok boldogságot kíván a Moncsák mama és tata. Oromra Konc Ilonának születésnapjára gratulál Gizella és Antal, Gyurkának jó zenehallgatást. Csontavére Nagy Kiarának 15. születésnapja alkalmából gratulál édesapja Jóska és édesanyja Móni. Oromra Konc Ilonának születésnapja alkalmából szívből gratulál Mari Ángyika. Dusanovóba Balog Major Boglárkának kívánnak boldog születésnapot, minden szépet és jót, Endi és Violetta. Péter révére szól a szíves üzenet, Boconádi Noelnek első születésnapjára kívánnak sok boldogságot, gratulál sok szeretettel Nena és Sogi, a család többi tagját pedig üdvözlik. Palicsra Csúszó Edvinának 37. születésnapjára gratulál és sok boldogságot kívánnak, akik őt nagyon szeretik, apu és anyu. Szabadkára Cvijanovics Máriának, barátnőjének nagyon sok boldog születésnapot és minden jót és szépet kíván barátnője Pacsérról.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vackor magyar óvodába indult, tartsatok vele!
2: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
3: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
4: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
5: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
4: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
3: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
6: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
7: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.
9: Dél van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Master Plast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Lajko Anett a Híradó témáiból. Megalakult az új Magyar Országgyűlés, megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert, és 450 diák mérte össze tudását az AMV-n. Jönnek a részletek. Az áprilisban megválasztott képviselők ünnepélyes eskütételével megalakult az új országgyűlés Magyarországon. Az új parlament megalakulásával megszűnt a 2022-ben hivatalba lépett Orbán Viktor vezette Fidesz-KDNP kormány megbízatása, Kassoli Violetta és Nagy Dominika összeállítása.
2: Az ülés elején a jelenlévők közösen elénekelték a himnuszt. Ezt követően a magyar államfő köszöntötte az április 12-i országgyűlési választáson mandátumot szerzett képviselőket és a 11 nemzetiségi szószólót, valamint bejelentette a megbízó levelek átvételét. Sulyog Tamás korelnöknek kérte fel Vitányi István fideszes képviselőt, akinek átadta az ülés vezetését. A korelnök a házbizottság megalakulásáig vezette az ülést. A parlament ezt követően elfogadta az alakuló ülés napirendjét.
3: Megállapítom, hogy az országgyűlés látható többsége az alakuló ülés napirendjét elfogadta.
2: A mandátumvizsgálat során a megbízó leveleket szabályszerűnek találták, így a parlament egyhangulag 193 igen szavazattal igazolta a képviselők és a nemzetiségi szószólók mandátumát. A korjegyzők felolvasták az igazolt képviselők és a nemzetiségi szószólók nevét. Ezek után a képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt.
4: Én Berki Ákos fogadom, hogy Magyarországhoz és annak alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom, és másokkal is megtartatom, országgyűlési képviselői tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. Isten engem úgy segéljen.
2: A nemzetiséghez tartozó képviselők nemzetiségi nyelvű esküt tettek, lovári, beás, román és horvát nyelven. Sulyog Tamás a képviselők eskütétele utáni beszédében hangsúlyozta, a kiélezett kampány után a politikának vissza kell térnie természetes közegébe.
5: Magyarország történelmének újabb fejezetéhez érkeztünk. A rendszerváltozás óta tizedik alkalommal összeült országgyűlés összetétele négy parlamenti ciklus után egyúttal kormányváltást is eredményez. Az áprilisi országgyűlési választáson hazánk működő demokratikus jogrendje alapján a magyar nép kinyilvánította akaratát. A Tisztelet és Szabadság párt példátlan mértékű részvétel mellett példátlan mértékű győzelmet aratva lehetőséget kapott a magyar emberektől az ország irányítására, amihez ezúton is gratulálok.
2: Sulyog Tamás leszögezte, a felhatalmazással történelmi felelősséget is viselnek hazánkért és nemzetünkért. Felelősséget és szolgálatot, amelynek tétje nem kevesebb, mint az ország és a nemzet közösségeinek előrehaladása, gyarapítása és a veszélyekkel szembeni ellenálló képességének biztosítása. Beszéde végén Sulyog ismertette, hogy az alaptörvény rendelkezése alapján felkérte Magyar Pétert a kormányalakításra, aki a felkérést elfogadta. Ennek nyomán az országgyűlésnek Magyar Pétert javasolta Magyarország miniszterelnökének. Ezt követően Vitányi István korelnök bejelentette a képviselőcsoportok megalakulását. A 199 fős parlamentben a Tisza párt 141 fős frakcióját Bujdosó Andrea, a Fidesz 44 fős frakcióját Gulyás Gergely vezeti. A 8 fős KDNP frakció vezetője Rétvári Bence, a 6 fős Mi Hazánk frakciót pedig Torockai László vezeti.
1: Új korszak kezdődhet a magyar parlamenti demokrácia történetében, hangsúlyozta eskütétele után Forstoffer Ágnes, a Magyar Országgyűlés új házelnöke. A Tisza párt politikusát a parlament alakuló ülésén 193 igen és 2 nem szavazattal választották meg. A magyar házelnök beszédében kiemelte, hogy az országgyűlés munkájának transzparensebbé és nyitottabbá kell válnia a szabad sajtó, a civil társadalom és különösen a fiatalok felé. Az országháznak is ismét a magyar nemzet otthonává kell válnia, nem pedig hatalmi központként működnie, hangsúlyozta. Bejelentette továbbá, hogy első döntéseként 12 év után újra kihelyezik az Európai Unió zászlaját az Országház épületére.
0: A mai nap nem számomra, hanem a magyar nép számára nyit történelmi lehetőséget. Változások jönnek, amelyekkel új korszakot kezdünk a magyar parlamentáris demokrácia történetében. Az Országház ugyanis nem a pártok, hanem újra a magyar nemzet otthona, Magyarország háza kell, hogy legyen. Nem hatalmi központ, hanem a nemzet akaratának szentélye. Ez a ház újra a szerénység és alázat, a szolgálat és a tenni akarás háza lesz, nem az urizálás, a nagyzolás, a magamutogatás színtere. Ahol nem jobbak vagy rosszabbak vagyunk egymásnál, hanem kiegyensúlyozói vagyunk egymásnak. Minden megszólalásnál a magyar nemzet egységére kell törekednünk. Legyen itt helye az érvelésnek, a meggyőzésnek, az értő figyelemnek, a tényeken nyugvó, tiszteletteljes párbeszédnek és a bocsánatkérésnek is. És legyen helye a szeretetnek.
1: Történelmi felelősség Magyarország miniszterelnökének lenni, hangsúlyozta Magyar Péter, miután az országgyűlés alakuló ülésén megválasztották az ország miniszterelnökévé. A választáson győztes Tisza párt elnökét a képviselők 140 igen, 54 nem szavazattal és egy tartózkodás mellett támogatták. A megválasztott miniszterelnök ünnepélyes esküt tett a parlamentben, majd beszédében úgy fogalmazott: hittel, akaraterővel és hazaszeretettel kíván dolgozni azért, hogy méltó legyen elődei, köztük Batthyány Lajos, Nagy Imre és Antal József örökségéhez. Annus Beatrix összeállítása.
6: Miniszterelnöki tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. Isten engem úgy segéljen.
7: A felelősség, a közbizalom és az emberek szolgálatának fontosságát hangsúlyozta Magyar Péter eskütétele és beiktatása után mondott beszédében. Magyarország új miniszterelnöke úgy fogalmazott, hogy a politikai vezetők feladata nem a hatalom öncélú gyakorlása, hanem az ország és az emberek szolgálata.
8: Érzem és értem a felelősségem. Láttam elődeim sorsát, és nem csak a hősökét. Láttam azt is, hogyan lehet a miniszterelnöki pozíciót a nemzet szolgálata helyett a hatalom szolgálatába állítani. Láttam, hogy hogyan tudja a hatalom lassan maga alá gyűrni az embert. Hogyan válhat a politikus fokozatosan saját rendszerének a fogjává, és hogyan képes egy politikai közösség elveszíteni a kapcsolatát azokkal az emberekkel, akiktől eredetileg a felhatalmazását kapta. Én nem uralkodni fogok Magyarországon, szolgálni fogom a hazámat.
7: Az elmúlt évek politikája megosztotta a társadalmat, és sokan elveszítették hitüket abban, hogy Magyarország minden magyar közös és igazságos hazája lehet, emelte ki Magyar Péter. A választók a változás mellett döntöttek, és felhatalmazást adtak egy új korszak megnyitására Magyarország történetében. A magyar emberek nem csak kormányváltást, hanem rendszerváltást is szeretnének, tette hozzá a megválasztott miniszterelnök.
8: Tudnunk kell azonban, hogy újrakezdés nincs megbékélés nélkül. Megbékélés viszont nincs igazságtétel nélkül. Igazságtétel pedig nincs szembenézés nélkül. Szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Ha ezek bármelyike hiányzik, a nekünk felhatalmazást adó magyar embereknek újra csalódniuk kell majd.
7: A magyar miniszterelnök beszédében a társadalmi megosztottság lezárásának fontosságát is hangsúlyozta. Olyan Magyarországot szeretnének építeni, ahol az összetartozás erősebb az ellentéteknél, és ahol minden magyar ember otthon érezheti magát, politikai nézettől és határoktól függetlenül.
1: A Magyarországgyűlés alakuló ülésén dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke is részt vett. A Pannoner TV-nek nyilatkozva elmondta, hogy Fremond Árpáddal, az MNT elnökével meghívásra érkezett a Magyarországgyűlés alakuló ülésére. A VMS elnöke szerint az alakuló ülés méltóságteljes hangulatban zajlott. Hozzátette, hogy az új magyar kormány megválasztását követően a következő hetekben megkezdődhetnek azok az egyeztetések, amelyek során körvonalazódhat, milyen támogatás más politikára számíthatnak a határon túli magyar közösségek a jövőben.
9: Én bizakodó vagyok továbbra is, én hiszem azt, hogy ugyanúgy, mint amikor Horn Gyula, vagy Medgyessy Péter, vagy Bajnai Gordon volt Magyarország miniszterelnöke, vagy Orbán Viktor úgy a Magyar Péter által vezetett kormánnyal is a közösség érdekében együtt tudunk majd működni. A nemzetpolitikának olyan fontos eredményei születtek az elmúlt évtizedekben, amelyeknek a fenntartása és tovább bővítése azt gondolom, hogy Magyarország kormányának is az érdeke, meg az egyetemleges magyar nemzetnek az érdeke.
1: 24. alkalommal rendezték meg az általános iskolások művészeti vetélkedőjét Szabadkán. Az Északbácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete által szervezett döntőben a legjobbak mérték össze tudásukat és kreativitásukat. A vetélkedő 450 diákkal három szabadkai helyszínen zajlott. Mecserik Anita riportja.
10: Az esemény központi helyszínét a Majsai úti általános iskola épülete adta. Itt a versenyzők az íráskészség, próza és versmondás, valamint szép beszéd és a képzőművészeti kategóriákban vetélkedtek. A csantavéri Rékics Léda rajztudását mutatta be, mégpedig arról, hogyan néz neki a világ 100 év múlva.
11: Sok házakkal, emeletiségkel, repülő autókkal, kávéházzal és fánkházzal, meg mindenféle ilyesmivel.
10: Ugyanebben az időben a szólóénekesektől volt hangos a magyar tannyelvű tanítóképzőkar díszterme. Népi énekekkel, klasszikusokkal és popdalokkal érkeztek a fiatalok. Kis Virág, a szabadkai október 10-e általános iskola tanulója.
12: Én a Radics Kikitől a Végtelen hajóval jöttem, és kicsit dudásbe volt a felkészítő, és tanárom, és kicsit nehéz volt, már elég nehéz dal.
10: Miért pont ezt választottad?
12: Azért, mert szerettük így nehéz dalokat énekelni.
10: A versenyen a legtöbb szülő is jelen volt. Kis Miskolci Diana büszkén követte lánya előadását, és támogatja zenei karrierjében.
13: Én tudom, hogy nehéz ez a pálya, és nehéz kiemelkedni a sok tehetség közül, úgyhogy ő abban emelkedik ki, hogy ő tudja saját magát zongorán kísérni, és ebben nagyon sokat segített a zongoratanárnője, Máté Krisztina, úgyhogy ő zongoraszakra jár különben, de most fog felvételizni a középiskolába, jazzénekre, Dudás Bea tanárnőhöz.
10: A vetélkedő harmadik helyszíne pedig a Népkör Magyar Művelődési Központ volt, ahol a színjátszók léptek a közönség elé. A Horgosi Kárász Karolina általános iskola diákjai a Fehérló fia egyik jelenetét dolgozták fel. Valkovics Lara az anya főszerepét kapta.
14: Sokat készültünk erre, de jó volt igazából a hangulat.
10: Mi tetszett meg ebben a darabban? Mi az, amit közel érzel magadhoz?
14: A fények, azok nagyon tetszenek, meg a szövegem, hogy anya lehetek.
10: A versenyzők munkáját 25 tagú zsűri értékelte, miközben mintegy 20 felkészítő tanár segítette a diákokat. A megmérettetés célja az egyéni készségek, az alkotókedv és a tehetség kibontakoztatása volt. Denegri Ibolya, az Északbácskai Magyar Pedagógusok Egyesületének elnöke.
15: Talán a legnépszerűbb a képzőművész mindig, hiszen itt alkotnak, ez egy olyan verseny, amikor nem tudják a diákok, hogy mi vár rájuk, kihívás, és ez egyik a versenyeknek az, amikor itt kapják meg a feladatot, és itt alkotnak. Talán kicsit fáj a számunkra, hogy a prózamondás és a szép beszéd az háttérbe szorul, ez talán a digitális világ hozadéka.
10: A vetélkedő végeredménye és az, hogy melyik vajdasági oktatási intézmény kapja idén a Vándor díjat, vasárnap derül ki. Az idei AMV-ről bővebben a Közelkép című műsorunkban számolunk be.
1: A pontos idő 12 óra 15 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Önkéntesek szépítették a Topolyai tó környékét, és szólt a tambura muzsika Moholon, jönnek a részletek. Mintegy 200 önkéntes vett részt a Topolyai tópart rendezésére szervezett közösségi akcióban. A résztvevők szemétszedéssel, festéssel és tereprendezéssel szépítették a község egyik leglátogatottabb kirándulóhelyét. A szervezők szerint a tópart fejlesztése és tisztán tartása kiemelt jelentőségű az idegenforgalom szempontjából.
7: Önkéntesek, civil szervezetek, intézmények és helyi lakosok gyűltek össze a Topolyai tópartján, hogy közösen tegyék rendezettebbé a kedvelt kiránduló helyet. Az akció során szemétszedés, festés és tereprendezés is zajlott. Bata Rozália.
16: Elég idős vagyok már, de itt vagyok a tóparton, mert szeretem a Topolyát, szeretem a tavat, és szeretik közreműködni ilyen humanitárius cselekedetekbe.
17: Hanyadik alkalommal vesz részt?
16: Sokadik. Amióta ide kijárunk, mindig jövök.
17: Mit fog ma csinálni? Mi az ön feladat?
16: Hát tulajdonképpen fogtam a dobozt a padfestésre, a fa részre és a beton részre. Tehát komplett padokat szeretek festeni.
7: A résztvevők padokat festettek, összegyűjtötték a hulladékot, valamint rendbe tették a tópart zöld területeit is. A munkálatokhoz a helyi önkéntes tűzoltók is csatlakoztak. Holló Dániel, sajtófelelős.
18: Kaptuk ezt a fölkérést a községtől, mert az önkéntes tűzoltó egyesületek Topolya községbe kapják ugye a községtől a eszközöket, hogy bírjanak működni minden évben. Így a fölkérésre részt vettünk.
7: A tópart nem csak a helyiek kedvelt pihenőhelye, hanem a község egyik fontos idegenforgalmi látványossága is. Az önkormányzat ezért folyamatosan dolgozik a tópart fejlesztésén és rendezésén. A legnagyobb kihívást jelenleg a vízszint biztosítás jelenti, amelynek megoldásán már dolgoznak az illetékes közvállalatok és szakintézmények. A tó vízellátásának hosszú távú biztosítására tervdokumentáció készül a Tisza-Csíkér-Bácsér csatorna kiépítésére vonatkozóan. A sporthorgászat fejlesztése érdekében a napokban újabb 2 tonna két nyaras pontyot telepítettek a tóba. Szatmári Adrián polgármester.
19: Topolya község önkormányzata közösen a Topolya helyi közösséggel, a Kongrát közvállalattal, az Aquatop gazdasági társasággal idén is megszervezi a Topolyai tópartnak a takarítását a május 1-i ünnepek után, és hát nagy öröm számunkra, hogy láthatjuk, hogy nagyon sokan részt vesznek ezen a mai munkaakción, mint az intézmények képviselői, ugyanúgy magánszemélyek, vagy pedig a civil szervezetek képviselő is.
7: Az akcióban mintegy 200-an vettek részt. A szervezők közös ebéddel köszönték meg az önkéntesek munkáját a művésztelepen. A tópart a következő időszakban is számos rendezvénynek ad majd otthont. Legközelebb a motoros találkozóra várják a látogatókat.
1: A Moholi Csobolyú Művelődési Egyesület falai között csendültek fel a tambura dallamai. A hagyományőrző egésznapos foglalkozásra Vajdaság több településéről érkeztek fiatalok, hogy együtt tanuljanak népzenét, fejleszik hangszeres tudásukat és közösen muzsikáljanak. Korom Sarolta tudósítása.
20: Vidám muzsikaszó töltötte meg szombaton a Moholi intézményt, ahol fiatal népzenészek gyűltek össze egy egésznapos tamburás foglalkozásra. A résztvevők nem csak új dallamokat tanulhattak, hanem egymás játékából is inspirációt meríthettek. Kis Zoé már 4 éves kora óta érdeklődik a népzene iránt, a tambura hangja pedig az elmúlt években különösen közel került hozzá.
21: Mivel én gitározom is, és nagyon régóta szerettem volna a tamburát is kipróbálni, és mikor láttam, hogy a tőlem idősebb csapat játszik, és ott ugye a bass primán játszanak, akkor nekem nagyon megtetszett, a hangja megtetszett, a stílusa jobban megtetszett, és ugye az hasonlít is jobban a gitárhoz, szóval azt választottam inkább.
20: A foglalkozáson a résztvevők főként Mohács környéki népdalokat sajátítottak el. Az oktatást a mohácsi Versendi Kovács József vezette, aki a hagyományos hallás utáni zenetanulást igyekezett átadni a fiataloknak.
22: Fülhallásra. Én úgy tanítok, vagy tabírással. Majd elmagyarázom az újoncoknak, hogy mi nálunk hogy megy. Hát.
20: Milyen dalokat hozott a fiataloknak?
22: Hát általában most magyar zene lesz. Sárközi, rendes, magyar csárdás, meg ilyesmi. Frissek. Na. Én nem gyakorolok rá az ilyenre, csak úgy jövök mindig, hogy spontános, úgy szokott jó lenni.
20: A szervezők szerint az ilyen találkozók nem csak a hangszeres tudás fejlesztésében fontosak, hanem közösségépítő szerepük is kiemelkedő. A különböző településekről érkező gyerekek együtt zenélhetnek, tapasztalatot cserélhetnek és új lendületet kaphatnak ahhoz, hogy tovább foglalkozzanak a népzenével. Juhász Gyula, a Magyar Művelődési Intézet munkatársa.
3: A mai napon itt Vaholon a tamburás hangszercsaládnak a tagjait tanulunk együtt. Nagy öröm az, hogy több egyesületből, több helyről itt vannak a gyerekek, mert ők külön motivációt kapnak, hogy egymással is tudnak együtt muzsikálni, egész nap itt leszünk.
20: A zenei élményekkel teli programra Péter révéről, Mohonról és Zentáról érkeztek fiatalok, akiket a tambura zene szeretete hozott össze.
1: A pontos idő 12 óra 21 perc, híradót hallottak.
4: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén 25 fokot mérnek, a délután második felében növekedhet meg erősebben a felhőzet, addig szikrázó napsütésre számíthatunk.
5: Aktuális.
23: Aktuális.
5: Érdekes.
23: Érdekes.
5: Hallgasson bennünket
24: a Régió Rádió hullámain is.
23: A Régió Rádió hullámain is. Reklám következik.
25: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
26: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
27: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
26: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
27: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
26: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
28: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
29: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
27: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
29: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
27: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
30: Éljen a május! Továbbra is nagy keráron vásárolhat a 99% hentes üzletekben. Sertéscomb 580 dinárért, sertéskoraj 450-ért, sertésnyak 550-ért, császárszalonna 580-ért, csevap 690-ért, grillkolbász 650 dinárért, üsszőhúst pedig 1250 dinár per kilogram áron vásárolhat egész májusban. Keressen bennünket Szabadkán a Tejpiacon, valamint Bácskos útfalván, a Szent István utca 11-es szám alatt. Az ünnepek után is legyen hús minden asztalon. 99% hentes üzletek.
20: Reklámot hallottak. Kérje kedvenc dalát, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: És a 11-es sorszámú felvétellel nyitjuk az órát, és folytatjuk a jó kívánságok továbbítását. Csantavére Nagy Szuzinak és Lászlónak kellemes vasárnapot kíván édesanyja és antibácsi Topolyáról. Szabadkán édesanyjának és testvéreinek kellemes szép délutánt kíván Róbert. Csantavéren Pavlukovics Rózsának szép vasárnap délutánt és minden szépet jót kíván lánya Izabella és Veje János. Topolyára Csizmadia Erzsébetnek és Szabó Antalnak nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván László Topolyáról.
0: és köszöni szépen a vendéglátást. Palicsra Csúszó Edvinának boldog születésnapot kíván szerető férje Attila, lánya Viktória és fia Teodor.

hetes fogattal folytatjuk, és Bács-Szőlősre, Gyurákovics Józsefnek és Katona Péternek, Hollandiába Orosz Mulynak és párjának Barnának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari. Csantavéren Pavlukovics Rózsának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kívánnak szerető gyermekei és unokái.

Braskó Rózsának szeretettel küldi a dalt barátnője Veronka. Svédországba Tapolcsányi Jánosnak szeretné kérni a felvételt, kíván neki jobb egészséget, szép vasárnap délutánt. Igaz szeretettel felesége Viki. A kis csapatnak jó munkát és kellemes szép vasárnapot kívánnak. A Tapolcsányi család Svédországból köszönjük szépen, önöknek is szép délutánt.

És akkor most csavarjuk fel a szőnyeget. Németországban Pavlukovics Szilviának és Gábornak kellemes vasárnap délutánt kíván édesanyja és antitata. Rózsa Győri Vajdának nyugdíjba vonulása és születésnapja alkalmából gratulál Béres Gizella Kertvárosból. Topolyára Vörös Lászlónak kellemes vasárnap délutánt és szerencsés utat kíván Erzsi és Anti. Bács Szőlősre Neszvecskó Józsefnének és családjának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter.

Hajdújárásra Óvári Andrásnak és Irénkének jó zenehallgatást kíván unokatestvére Erzsi és párja. Maghetesre Győri Vajda Rózsának 60. születésnapjára, valamint nyugdíjba vonulására, és férjének Bélának 25. házassági évfordulójukra gratulál nővére Otília. Topolyára Csivcsák Valériának közelgő születésnapjára gratulál, és még számtalan boldog együtt eltöltött éveket kíván szerető férje József. Horgosra Ábrahám Ilonának és Vranka Erikának szép napot kíván a Varga család. Szabadkára Fodor Tibornak közelgő születésnapjára sok boldogságot és jó egészséget kíván. Kedvese Irén.

Szabadkára Maron Valériának, a legdrágább édesanyjának 60. születésnapjára gratulál lánya Beáta és fia Dávid. Szilvia kérésére szól a felvétel, továbbá édesanyjának Csizmadi Erzsébetnek Topolyára szeretett lányától Pavlukovics Szilviától Németországból anyák napjára küldi. Tornyosra Kovács Teréziának, a legdrágább édesanyjának, Nagyikának, Dédikének kellemes vasárnapi zenehallgatás, további jó egészséget, kitartást kívánnak, akik őt nagyon szeretik, leánya Izabella, unokája Alexandra és dédunokái Kornél és Jamina.

0: A Pestora helyi közösségbe Apró Gizellának, valamint Krnajszki Gizellának nagyon boldog névnapot kíván Marika. Tirolba Sári Robinak és Mónikának gratulálnak 30. házassági évfordulójuk alkalmából. Egyben Mónikának boldog névnapot kívánnak Gábor és Piroska. Topolyára Rind Melittának boldog születésnapot és szép vasárnap délutánt kíván a vasárnapi csapat.
1: Asszony, asszony, te

0: Reklám következik. Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
1: Nádat Rivkovic, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nádat Rivkovic magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 55 50 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
2: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stkable.tv.
1: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
3: Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
4: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajko Anett. A hantavírus miatti fertőzés kockázata alacsony és nincs veszélye új világjárványnak, jelentette ki Verica Jovanovics, a Batut közegészségügyi intézet igazgatója. Hozzátette, a vírus nem mutálódott az elmúlt 30 évben, ezért nem várható koronavírus-szerű terjedés. A Hondius óceánjáron 3 halálesetet regisztráltak, az utasokat pedig szigorú megfigyelés alatt tartják, a tünetmenteseket 42 napig követik. A vírus főként rákcsálókról terjed, emberről emberre csak ritkán. Szerbiában nincs ok aggodalomra, az egészségügyi rendszer felkészült a váratlan esetekre, húzta alá szakember. Szerbiát is érinteni fogják az Európai Unió új közlekedési szabályai. A reform részeként digitális jogosítványokat vezetnek be, amelyek mobiltelefonon is elérhetők lesznek és QR-kóddal ellenőrizhetők. Egységesítik a kezdő úgynevezett próbajogosítványok rendszerét, így ezek érvényessége külföldön is egyértelműbb lesz. Újdonság továbbá, hogyha egy sofőr az EU egyik tagállamában vezetési tilalmat kap, az a döntés az egész Európai Unióban érvényes lesz. A hivatásos sofőrök esetében csökkentik az alsó korhatárt, részben a munkaerőhiány miatt. A szakértők szerint a változások fokozatosan lépnek majd életbe, és hosszabb távon a szerb közlekedési szabályokra is hatással lesznek. Ünneplőbe öltözött gyerekekkel és családtagjaikkal telt meg a kertvárosi munkás Jézus templom. Az idei első áldozáson összesen 16 gyermek részesült először az oltári szentségben. A fiatalok hosszabb felkészülési időszakon vannak túl, amely során a hit alapjaival, a szentmise jelentőségével és az első gyónással is megismerkedtek. Az első áldozás a katolikus közösség egyik fontos ünnepe, amely sok család számára meghatározó lelki és közösségi esemény is. Kétnapos festőtábor tartottak Noszán, amelyen 27 képzőművész vett részt Vajdaság több településéről. A helyi Hinga Művelődési Egyesület szervezésében 10. alkalommal megvalósult. Kétnapos tábor témája a Durindó és Gyöngyös Bokréta köré épült. Az eseményt a magyar kormány támogatta.
5: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén 25 fokot mérnek, a nap folytatásában változóan felhős időre számítunk, holnaptól pedig eshet.

0: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
1: és a Régió Rádió hullámhosszán.
2: Kérje kedvenc dalát, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: És ezt az órát Máté Péter felvételével nyitjuk, 21-es sorszámmal. Szabadkára Kornéliának boldog születésnapot kíván édesanyja és a baráti társaság.

A rádió dolgozóinak szép vasárnapot és jó munkát kíván Erzsi és Anti Topolyáról. Köszönjük szépen viszont önöknek is. Szabadkára Maron Valériának 60. születésnapjára gratulál férje Krisztián, lánya Beáta, fia Dávid, unokája Nikoletta, barátjával Nikolával.

0: Ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
1: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs. Reklámot hallottak.
4: Küldjön üzenetet SMS-ben, e-mailben vagy a Facebookon. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.

Drága Nelli barátnőjének nagyon boldog születésnapot kíván barátnője Snézsó. Csontavérre Bíró Nesztinek szép délutánt és jó pihenést kíván Julis néni. Szabadkán édesanyjának és testvéreinek kellemes szép délutánt kíván Róbert. Svédországba Tapolcsányi Jani sógornak és testvérnek kívánnak jó rádiózást, jó pihenést, jó étvágyat a finom ebédhez. Legyen szép napjuk, ezt kívánják a messzi távolból Esztike és Gazsi. Szabadkára Szabó Pamel Gizikének, kedves kishuguknak kívánnak nagyon boldog névnapot, jó egészséget, sok szerencsét az életben. Zoli sógort is üdvözlik, küldik forró üdvözleteiket, és minden szépet, jót kívánnak, kik őket nagyon szeretik. Jani sógor és Viki nénye a távolból. Szabadkára Zsuzsannának közelgő születésnapja alkalmából boldog születésnapot és jó egészséget kíván Paróci Veronika és családja Németországból. A stúdió kedves dolgozóinak kellemes szép vasárnap délutánt kíván Paróci Veronika. Nagyon szépen köszönjük!

Berlinbe Gulyás Zoltánnak és családjának szép napot és jó pihenést kíván Icu mama. Szabadkára Florek Rozikának kellemes vasárnap délutánt és jó szórakozást kíván Pista.

Oromuj faluba Csikós Rozáliának boldog születésnapot kíván unokája Edvárd, Sári és Frigyes. Bácsszőlősre Paska Istvánnénak és kedves családjainak, Kumbajára Drahos Jánosnénak és kedves családjainak, és Szerencsés Piroskának nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kívánnak Joci és Évi.

Margit néni kérésére szól a következő felvétel, utána pedig Szabadkán drága anyukájának, Matildkának szép délutánt, további jó egészséget, jó zenehallgatást kíván fia Róbert. Németországba Veronikának kellemes délutánt kíván nővére és fia, akik a család többi tagját is sokszor üdvözlik. Magyarországon fiának Zsoltnak, menyének Ildikónak, valamint unokáinak szép délutánt kíván a messzi mami, aki a nászasszonyt is üdvözli.

Szabadkára Pálffy Istvánnak mielőbbi gyógyulást kíván Komasszonya. Ausztriába fiának Robertnek kellemes szép délutánt, jó pihenést kíván édesanyja, valamint nővére és öccse családjukkal együtt. Szabadkán Torok Verának szép délutánt, jó zene hallgatást kíván Nászasszonya. Ausztriába fiának Robertnek kellemes szép délutánt, jó pihenést kíván édesanyja, valamint nővére és öccse családjukkal együtt. Szabadkán Török Verának szép délutánt és jó zenehallgatást kíván Nászasszonya.

Péter révére szól a szíves üzenet Boconádi Noéminek és Noelnek. Nagyon boldog gyermekkort, Noelnek első születésnapjára is gratulálnak, és sok boldogságot kívánnak Babinenna és Sanyi Sógor.

Ne felejts felvétele, következik Gulyási Icu kérésére, illetve Margit néni kérésére. Továbbá Oromújfaluba Csikós Rozáliának boldog születésnapot kíván testvére Fodor Piroska. Németországba Paróci Izabellának boldog anyák napját és szép vasárnap délutánt kíván anyósa Veronika. Bács szőlősre Gyurálkovics Marikának és párjának Péternek nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván Joci és Évi.

0: Szabadkára Braskó Rózsának mielőbbi felépülést kíván egy jó ismerőse a messzi távolból. Szabadkára Maron Valériának születésnapja alkalmából gratulál férje Krisztián. Adára Ildikónak és barátnőjének kitartást és szép vasárnapot kívánnak az ismerősök. Szabadkán édesanyjának és Antinak kellemes szép délutánt, további jó egészséget kíván fia, aki Csabát is sokszor üdvözli. Szabadkán gazda Katalinnak és férjének Andornak szép délutánt, jó zenehallgatást. Katinak mielőbbi gyógyulást kíván Matildka és Anti Szabadkáról. Szabadkára Braskó Rózsának mielőbbi felépülést kíván húga Eszter Topolyáról.
1: Hey, cigányok, gyertek hát velünk!

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajkó Anett. A hantavírus miatti fertőzés kockázata alacsony és nincs veszélye új világjárványnak, jelentette ki Verica Jovanovics, a Batut Közegészségügyi Intézet igazgatója. Hozzátette, a vírus nem mutálódott az elmúlt 30 évben, ezért nem várható koronavírus-szerű terjedés. A Hondius óceánjárón 3 halálesetet regisztráltak, az utasokat pedig szigorú megfigyelés alatt tartják, a tünetmenteseket 42 napig követik. A vírus főként rágcsálókról terjed, emberről emberre csak ritkán. Szerbiában nincs ok aggodalomra, az egészségügyi rendszer felkészült a váratlan esetekre, húzta alá szakember. Szerbiát is érinteni fogják az Európai Unió új közlekedési szabályai. A reform részeként digitális jogosítványokat vezetnek be, amelyek mobiltelefonon is elérhetők lesznek, és QR-kóddal ellenőrizhetők. Egységesítik a kezdő, úgynevezett próbajogosítványok rendszerét, így ezek érvényessége külföldön is egyértelműbb lesz. Újdonság továbbá, hogyha egy sofőr az EU egyik tagállamában vezetési tilalmat kap, az a döntés az egész Európai Unióban érvényes lesz. A hivatásos sofőrök esetében csökkentik az alsó korhatárt, részben a munkaerőhiány miatt. A szakértők szerint a változások fokozatosan lépnek majd életbe, és hosszabb távon a szerb közlekedési szabályokra is hatással lesznek. Ünneplőbe öltözött gyerekekkel és családtagjaikkal telt meg a kertvárosi Munkás Jézus templom. Az idei első áldozáson összesen 16 gyermek részesült először az oltári szentségben. A fiatalok hosszabb felkészülési időszakon vannak túl, amely során a hit alapjaival, a szentmise jelentőségével és az első gyónással is megismerkedtek. Az első áldozás a katolikus közösség egyik fontos ünnepe, amely sok család számára meghatározó lelki és közösségi eseménynek számít. Kétnapos festőtábor tartottak Nosszán, amelyen 27 képzőművész vett részt Vajdaság több településéről. A helyi Hinga Művelődési Egyesület szervezésében 10. alkalommal megvalósult kétnapos tábor témája a Durindó és Gyöngyös Bokréta köré épült. Az eseményt a magyar kormány támogatta.
2: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén 25 fokot mérnek a nap folytatásában. Változóan felhős lesz az ég felettünk, holnap csapadékra számíthatunk.

0: ne maradjon le a fontos dolgokról.
1: Hallgasson bennünket!
2: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
1: Részletről részletre a Régió Rádióban is.
2: Kérje kedvenc dalát, gratuláljon családtagjainak, barátainak! Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A Moholi Lakodalom második részével nyitjuk ezt az órát a Málmama kérésére. Továbbá Rózsa Győri Vajdának és férjének Bélának 25. házassági évfordulójuk alkalmából gratulál Béres Gizella. Mékótra a Táncsics utcába drága maminak kívánnak jó pihenést és szép vasárnap délutánt, millió ölelést küld Öcsi, Fanni, Kató és Robi.

Tartskormánt, muzsikus! A mai fáradtságunk nem lett hiába, mert egy élő kincset hoztunk valójába. Élő kincs ez a vőlegénynek drága, mert tőle függ a földi boldogsága. Tessék, örömapa, örömanya, és fogjatok vele kezet, húzd rá!

0: Harckór Mánt muzsikus! Szépen fölkérem a vidám társaságot, hogy hagyják egy kicsit félbe a mulatságot. Mert engemet máma kineveztek belügy miniszternek, úgy hiszem, hogy ebbe tik is beleegyeztek, hogy a lakadalmas házban ki vagyok, mi vagyok, majd mindjárt be is mutatkozok víván. Utánam érkeznek terhelt tevéim, ezt fogják követni pompás étkeim. Az első tál étel lesz bagoly nyerítés, ezt fogja követni a kemence nyögés. Csirkeordítás, borjú köhögés, és végre megérkezik az üres kocsi zörgés. Odakint egy vaddisznó vagyon megláncolva, két beteges bolha van nyársra húzva. Sűrt pesennye helett egy nagy fejszefoka, és egy 77 esztendős keréknek az agya.
1: Kiunk rá a sógon.
0: Hát ez a sok sütemény, torta, ami el van készítve, annyi a komrába, hogy alig férünk tőle. Édesség is van 10 békás ládával, tenger annyi rétes mazsolával. Húzd rá!

A kikindai kurunci nóta csokra a málmama kérésére szól.

Szabadkára, Florek Rozikának vidám rádiózást és jó szórakozást kíván barátja Pista. Röszkére Kormányos Zsuzsikának, a drága édesanyának ezzel a dallal kíván jó egészséget, kellemes vasárnapot és jó zenehallgatást. Szerető lánya Mónika és a család többi tagja. A kis csapatnak jó pihenést az adás után. Köszönjük szépen!

0: és mi a szerelem? Egy asszony miatt vagyok ilyen néha, itt elfeledni nem tudok soha.
1: Oromújfaluba Csikós Rózsának nagyon boldog születésnapot kíván nászasszonya Júlia és Laura Csantavérről. Ausztriába fiának Robertnek kellemes szép délutánt, jó pihenést kíván édesanyja, valamint nővére és öccse családjukkal együtt. Szabadkán Török Verának szép délutánt, jó zenehallgatást kíván nászasszonya.

Republik felvétele következik. A rádió kedves dolgozóinak kellemes szép napokat kíván Erzsike. Nagyon szépen köszönjük önnek, pedig további jó rádiózást.

Dankó Szilvia gyönyörű felvétele következik. Édes drága lányának, Kornéliának születésnapjára küldi a dalt édesanyja Mária. Szabadkára a rádió dolgozóinak szép napot és jó munkát kíván Icu Pacsérról. Köszönjük szépen. Topolyára Becskei Gizellának szép pihentető vasárnapot és boldog névnapot kíván a Madár család. Feketicsre idősebb Losonci Imrének vidám vasárnap délutánt kíván barátnője. Édesapja emlékére kéri a nótát Ilonka. Bácsszőlősre Gyurákovics Máriának és Péternek kellemes délutánt kívánnak bácsalmásról Gizi és Ádám. És Pavlukovics Szilvia is kéri tőlünk Németországból.

0: Reklám következik. Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
1: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
4: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak. Apró hirdetések.
0: Kérdessen Ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Kérdessen
4: Ön is. Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
0: a 024-222-638-as számon.
4: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek. Az ára 10.000 euró. További részletek a 060-1410-223-as telefonszámon. 060-1410-223. Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott, 38 négyzetméteres teraszos lakás Kisradonovácon. A bérleti díj 180 euró és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen Ön is!
5: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-től és 16:30-től.
0: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
5: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a
0: 024-222-638-as számon.
5: Hirdessen Ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
0: Hirdessen Ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
6: Még több izgalom, nagy kihívások, füst és tűz, újabb feladatok. Elindult a jelentkezés a Grillbetyárok második évadára. Amennyiben úgy érzed, hogy otthonosan mozogsz a szabad tűzi konyha világában, de a sima konyhai feladatoktól sem riadsz vissza, és nem tántorodsz el a gasztronómiai meglepetésektől, akkor te vagy az, akit keresünk. Jelentkezz a Grillbetyárok júniusi felvételére, és mérettesd meg magad. Lehet, hogy te vagy az, akiben ott lakozik a tudás, hogy elnyerje a legjobb grillbetyár címet. Nem kell más tenned, mint hogy egy rövid bemutatkozóval elérhetőséggel jelentkezel a műsorra a grillbetyarok@panonrtv.com címen, mi pedig majd felvesszük veled a kapcsolatot. Jelentkezési határidő május 10-e. Hajrá, kalandra fel! Grillbetyárok, a második évad. Légy te Vajdaság legjobb grillbetyárja!
4: Hallgasson minket 11 és 16 óra között a 107,1 MHz-en. Vasárnapi kívánság műsor.
7: És már is folytatjuk a jó kívánságok továbbítását Vámosi János felvételével. A rádió dolgozóinak és hallgatóinak kellemes szép vasárnap délutánt, további jó munkát kíván a Jankó család. Köszönjük szépen, önöknek pedig kellemes rádiózást.

Noszára Szlovják Istvánnak közelgő születésnapjára gratulál szerető felesége Otília, gyermekei és unokái. Zentára drága barátnőjének Hajnal Erzsinek szép vasárnapot kíván barátnője Gitka Temerimből. Szabadkán drága anyukájának Matildkának szép délutánt, további jó egészséget és jó zenehallgatást kíván fia Róbert. Németországba Veronikának kellemes délutánt kíván nővére és fia, akik a család többi tagját is sokszor üdvözlik. Magyarországon fiának Zsoltnak, menyének Ildikónak, valamint unokáinak szép délutánt kíván a messzi mami, aki a nászasszonyt is üdvözli. Mélykútra a kedves maminak szeretettel küldi a dalt, szép vasárnapot kíván neki, és millió puszit és ölelést küld öcsi.

Kornéliának születésnapja alkalmából minden jót kíván Gyuri. Cseh Máriának szép vasárnapot és jó pihenést kíván unokája Márk. Csantavérre Madár Rozáliának szép vasárnap délutánt kíván Gizi Topolyáról.

Boros István felvétele, nótája következik Hajdújárásra Ibolyának, Kanizsára Erzsinek és Ludasra Katalinnak jó zenehallgatást kívánnak családjaik, és Rozália kérésére is szól a nóta.

Szabadkára Danyi Erzsébetnek sok szeretettel küldi a dalt Hegedűs Tibor, és Szilvia kérésére is szól a Neoton felvétele.

kérje kedvenc dalát, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: hogy ne maradjon le hazánk és a világ legfontosabb híreiről.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsorát.
2: Rádiózzon velünk! Rádiózzon velünk! A 107,1 MHz-en.
0: Reklám következik.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Elektronápon. A legnagyobb villamossági áruválaszték Szabadkán. LED-világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
6: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
1: Reklámot hallottak.
0: 15 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Ajkó Anett. A hantavírus miatti fertőzés kockázata alacsony és nincs veszélye új világjárványnak, jelentette ki Verica Jovanovics, a Batut Közegészségügyi Intézet igazgatója. Hozzátette, a vírus nem mutálódott az elmúlt 30 évben, ezért nem várható koronavírus-szerű terjedés. A Hondius óceánjárón 3 halálesetet regisztráltak, az utasokat pedig szigorú megfigyelés alatt tartják, a tünetmenteseket 42 napig követik. A vírus főként rákcsálókról terjed, emberről emberre csak ritkán. Szerbiában nincs ok aggodalomra, az egészségügyi rendszer felkészült a váratlan esetekre, húzta alá szakember. Szerbiát is érinteni fogják az Európai Unió új közlekedési szabályai. A reform részeként digitális jogosítványokat vezetnek be, amelyek mobiltelefonon is elérhetők lesznek, és QR-kóddal ellenőrizhetők. Egységesítik a kezdő, úgynevezett próbajogosítványok rendszerét, így ezek érvényessége külföldön is egyértelműbb lesz. Újdonság továbbá, hogyha egy sofőr az EU egyik tagállamában vezetési tilalmat kap, az a döntés az egész Európai Unióban érvényes lesz. A hivatásos sofőrök esetében csökkentik az alsó korhatárt, részben a munkaerőhiány miatt. A szakértők szerint a változások fokozatosan lépnek majd életbe, és hosszabb távon a szerb közlekedési szabályokra is hatással lesznek. Ünneplőbe öltözött gyerekekkel és családtagjaikkal telt meg a kertvárosi Munkás Jézus templom. Az idei első áldozáson összesen 16 gyermek részesült először az oltári szentségben. A fiatalok hosszabb felkészülési időszakon vannak túl, amely során a hit alapjaival, a szentmise jelentőségével és az első gyónással is megismerkedtek. Az első áldozás a katolikus közösség egyik fontos ünnepe, amely sok család számára meghatározó lelki és közösségi eseménynek számít. Kétnapos festőtábor tartottak Nosszán, amelyen 27 képzőművész vett részt Vajdaság több településéről. A helyi Hinga Művelődési Egyesület szervezésében 10. alkalommal megvalósult kétnapos tábor témája a Durindó és Gyöngyös Bokréta köré épült. Az eseményt a magyar kormány támogatta.
0: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén 25 fokot mérnek a nap folytatásában. Változóan felhős lesz az ég felettünk, holnap csapadékra számíthatunk.
8: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
9: Ne maradjon le a fontos dolgokról!
10: Kérje kedvenc dalát, gratuláljon családtagjainak, barátainak!
4: Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
10: És a kívánságműsorban elérkeztünk az utolsó órához, melyet a Joker együttes Csárdás Csokrával nyitunk. Margit néni kérésére szól a Csárdás Csokor továbbá. Szabó Eszternek szép vasárnap délutánt kíván nővére Rózsa. Oromra Koncz Ilonának születésnapja alkalmából ezúton gratulál, Mari sógornak pedig szép napot kíván. Rozália kérésére szól a nóta csokor, továbbá Szabadkára Szebenyi Gizellának névnapja alkalmából sok szépet kíván Attila, Erika és Szabolcs. Kellemes vasárnap délutánt kíván Tímea, kedves családjának, és nagyon sokszor pusztítja őket. Ausztriába fiának Robertnek kellemes szép délutánt, jó pihenést kíván édesanyja, valamint nővére és öccse családjukkal együtt. Szabadkán Törökverának szép délutánt, jó zenehallgatást kíván Nász asszonya. Topolyára Kovács Lászlónak 68. születésnapjára sok szeretettel gratulálnak és jó egészséget kívánnak lánya Natália és felesége Snezsana. Ezzel a Csárdás Csokorral kíván Vert Irmának és párjának Istvánnak jó étvágyat a finom ebédhez, kellemes vasárnapi pihenést, sok puszit küld Katica. Bács Szőlősre, Beretka Jánosné Margit néninek nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván a Neszvecskó család.

Szabadkára Rózsának mielőbbi felépülést kíván húga Eszter. Topolyára Szabó Eszternek kellemes délutánt kíván Imre Feketicsről. Szabadkára Fodor Rebekának kellemes vasárnap délutánt kíván barátnője Tímea.

Az illés felvétele Károly kérésére szól, továbbá a rádió dolgozóinak kellemes pihenést kíván Rózsa. Nagyon szépen köszönjük, és azt is, hogy velünk tartottak.

És az utolsó felvételhez a következő üzenetek érkeztek. Topolyára Becskei Gizellának szép pihentető vasárnapot és boldog névnapot kíván Cunka. Hajdújárásra Irénkének és Andrásnak jó zenehallgatást kíván Ibolya, István és Katalin Ludasról. Újfaluba Csikós Rozáliának boldog születésnapot kíván a Guci, az Ézsiás és a Fodor család. Hajdújárásra Irénkének és Andrásnak jó zenehallgatást kíván Ibolya és István a szomszédból, valamint Katalin Ludasról. Topolyára Kovács Lászlónak 68. születésnapjára küldi a dalt szerető lánya Natália, továbbá felesége Snezsana. Csantavérre Mecserik Erzsébetnek és Gézának kellemes vasárnapot és jó pihenést kíván Zsolt. Kellemes pihenést kívánunk Katicának, Marikának, Ellának és a Tóth családnak, üdvözlettel a Vert és a Raus család.

0: szoktam.
1: Kedves hallgatóink, a vasárnapi kívánság műsor végéhez érkeztünk. A folytatásban a híradót követően zenei válogatás, majd 18.30-tól mesés percek, 20 órától pedig az aranyalbum lesz hallható. Ezekhez is kívánunk további jó vételt és kellemes rádiózást, megköszöni eddigi figyelmüket a mai ügyeletes csapat, Grösit Dániel, Nikolics Martin, Sóti Tamás, Váradi Valentin és Búzár Zsuzsanna. Születésnap, eljegyzés, lakodalom. Ünnepeljen a Szabadkai Magyar Rádióval. Kérje kedvenc nótáját, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Keresse az aktuális zenei listát a Pannon RTV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján és a Halasi Tükör heti lapban, valamint Facebook oldalunkon. Hallgasson minket vasárnap 11 és 16 óra között. Küldjön üzenetet SMS-ben, Viberen, e-mailben vagy a Facebookon. Hívjon minket az adás ideje alatt a 024 621 407-es számon. 024 621 407. Gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
2: Kalapomnál

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vadkor ősszel magyar iskolába indul. Csatlakozzatok hozzá, hogy minél több osztálytársa legyen.
2: Az anyanyelven folyó tanulás egy életre szóló befektetés. A családnak és az iskolai oktatásnak egyaránt rendkívül fontos szerepe van az anyanyelv megszerettetésében. Az anyanyelven való írás és olvasás minden tanulás alapja. Hogy miért?
3: Miért?
2: Azért, mert anyanyelven a legegyszerűbb az egyre bővülő ismeretek megértése. Mert a kisiskolás anyanyelvén gyorsabban, hatékonyabban tanul, és a tanultak könnyebben bevésődnek az emlékezetébe. Mert általa a magyar kultúra és közösség része lesz, és identitástudata is fejlődik.
1: A Magyar Nemzeti Tanács Vackora programjának elemei, beiskolázási tanszercsomag, iskolabusz és napközis program és a Szülőföldön Magyarul című programtámogatás, az általános iskolát követően az egyetem befejezéséig különféle továbbtanulásra ösztönző programok és támogatások.
2: Írassa gyermekét magyar osztályba.
4: A Magyar Nemzeti Tanács programja megvalósul Magyarország kormányának támogatásával.
1: Magyarságunk érték, őrizzük meg!
5: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: 16 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
8: Híradó.
9: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Lajkó Anett a híradó témáiból. Szerbia továbbra is jó szomszédi kapcsolatokra törekszik Magyarországgal. Nincs veszélye az új világjárványnak, és első áldozást tartottak a szabadkai munkás Jézus plébánia templomban. Jönnek a részletek. Legyen tánc elnevezéssel rendszerváltó népünnepé zajlott Budapesten az új kétharmados többséggel megalakuló Tisza párt vezette Magyar Országgyűlés, valamint Magyar Péter miniszterelnöki eskütétele alkalmából a Kossuth téren összegyűlt tömeg üdvrivalgása és tapssal fogadta a Tisza frakció tagjait, Pető Attila és Mecserik Anita tudósítása.
10: A Kossuth tér zsúfolásig megtelt ünneplőkkel, akik az új Magyar Országgyűlés megalakulását és Magyar Péter miniszterelnöki ciklusának kezdetét ünnepelték. Az alakuló ülést követően népünnepét tartottak a Kossuth téren. Katonai tiszteletadásra is sor került, valamint Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke is szólt az egybegyűltekhez. A délutáni órákban elsőként a teljes Tisza frakció vonult ki a Magyar Parlament főkapujához, majd Forstoffer Ágnes házelnök vezetésével átvonultak a Kossuth térre. Nem sokkal később megérkezett Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke is, akit ünnepélyes díszőrség fogadott, miközben a katonazenekar indulót játszott. A miniszterelnök ezt követően elhaladt a lovas díszőrség sorfala előtt, majd a téren ünnepélyesen felvonták a nemzeti lobogót. Magyar Péter beszédében a szabadság szerető emberek kitartását méltatta, és közös ünneplésre szólította fel a téren összegyűlteket. A miniszterelnök hangsúlyozta, nem felejti el mindazt, amit az országjárása során az emberektől tanult, és úgy fogalmazott, őt magát is megváltoztatták ezek a találkozások. Kijelentette azt is, hogy a politika lehet őszinte és bátor szolgálat, kormánya pedig minden magyar embert képviselni fog.
11: Tisztelt honfitársaim! A mai nap az ünnepé. Szeretnék meghálálni, amit a magyar emberektől az elmúlt években, hónapokban, hetekben kaptunk, hogy jöttetek velünk az úton, hogy felsegítettetek, amikor elestünk, hogy hittetek bennünk akkor is, amikor még senki sem, hogy esélyt adtatok ennek a csodálatos hazának arra, hogy boldog, szabad, működő és újra emberséges otthonunk lehessen. Ígérem nektek, hogy mindig emlékezni fogunk erre, mindig emlékezni fogunk a szabadság szerető, hazaszerető magyar emberek rendszerváltó erejére.
10: A program ezt követően zenei fellépésekkel folytatódott. Az előadók egymást váltva léptek színpadra, miközben a téren összegyűlt tömeg tapssal és éjjelzéssel fogadta a produkciókat. Fellépett többek között Olá Ibolya, Molnár Ferenc Karamell és Presser Gábor is. Csohány Kálmánni.
12: Én nagyon jól érzem magam, mint mindenki más, úgy érzem teljesen.
3: teljes extázisban vagyunk, nagyon hiányzott már, és azt várom el, hogy minden jobb lesz, és urai lesznek a helyzetnek, nagyon bízom benne.
10: Rózsa Lívia.
8: Fantasztikus érzés itt lenni, és nagyon-nagyon régóta vártam ezt a pillanatot. Örülök, hogy itt lehetek, örülök, hogy eljött ez az idő, hogy a rendszerváltást ünnepelhetjük, és hogy a választás és a mai nap közötti idő, ez az egy hónap is viszonylag zökkenőmentesen telt.
10: A népünnepély késő estig, éjszakában nyúlóan folytatódott.
9: Gyuro Macud gratulált Magyar Péternek miniszterelnöki hivatalba lépéséhez. A szerb kormányfő hangsúlyozta, hogy Szerbia továbbra is a jószomszédi kapcsolatokra törekszik, amelyek a bizalom, a kölcsönös megértésre és az országokat összekötő projektekre épül. Szerbiának és Magyarországnak ma közös felelőssége van abban, hogy a számos kihívással teli időszakban megőrizze a stabilitást és kilátásokat biztosítson az előre haladáshoz, emelte ki Macud. Hozzátette, a párbeszéd a kölcsönös tisztelet és a szoros együttműködés a legjobb út a két ország közötti kapcsolatok további erősítéséhez. Nemzetközi gratulációk sora érkezett Magyar Péter új magyar miniszterelnök beiktatása után. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kiemelte, Ukrajna kész erősíteni az együttműködést Magyarországgal a kölcsönös tisztelet és a jószomszédi kapcsolatok jegyében. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint a megújulás reménye fontos üzenet Európa számára. António Costa, az Európai Tanács elnöke pedig új fejezet kezdetéről beszélt Magyarország történetében. Az uniós vezetők kiemelték, szimbolikus, hogy Magyar Péter éppen Európa napján választották miniszterelnökké, amikor az Európai Unió az egységet, a demokráciát és a közös értékeket ünnepli. A hantavírus okozta fertőzés terjedésének kockázata alacsony, és nincs veszélye új világjárványnak, jelentette ki Verica Jovanovics, a Batut közegészségügyi intézet igazgatója. A Hondius óceánjárón 3 halálesetet regisztráltak, az utasokat pedig szigorú egészségügyi megfigyelés alatt tartják. A hajó vasárnap reggel érkezett meg Tenerife közelébe, ahol megkezdődött a hajó utasainak evakuálása. Szabó Regina összeállítása.
12: A hantavírus leggyakrabban rágcsálókról terjed emberre, ezért különösen fontos az óvatosság és a megfelelő higiénia fenntartása pincék, nyaralók, illetve olyan zárt helyiségek takarításakor, ahol egerek vagy patkányok fordulhatnak elő, hangsúlyozta a szerbiai RTV műsorában Verica Jovanovics. A tünetek a vírus típusától függően eltérőek. Az Andes-törzs influenza-szerű tünetekkel indulhat, majd gyorsan súlyos légzőszervi szövődményekhez és légzési nehézségekhez vezethet. A hajón több mint 145 ember tartózkodott, közülük 30 fő korábban elhagyta a hajót. A többiek azonban továbbra is egészségügyi megfigyelés alatt állnak. Mindazokat, akik további kezelésre szorulnak, különösen a kiszállás után, kórházi intézményekbe szállítják, ahol a protokollnak megfelelően terápiában részesülnek. Természetesen minden tünetmentes személy epidemiológiai megfigyelés alatt marad, amelyet az epidemiológiai szakma minden szabályának megfelelően szerveznek meg. Ez azt jelenti, hogy a hajó minden utasát 42 napon keresztül további megfigyelés alatt tartják. A Hondius nevű holland óceánjáróról vasárnap reggel megkezdődött az utasok evakuálása, amely várhatóan hétfő délutánra fejeződhet be. A fedélzeten a hantavírushoz köthetően 3 halálesetet regisztráltak. Verica Jovanovics hangsúlyozta, hogy a betegség nem új keletű, és a vírus ritka esetekben terjed emberről emberre. Az Andes törzset most a hajón azonosították, miután különböző utasok kerültek kapcsolatba egymással, köztük olyanok is, akik Argentinából érkeztek, amely ennek a vírustípusnak endémiás területe. Jelenleg nincs járványveszély. Nem egy, a COVID-hoz hasonló vírusról van szó. Laboratóriumi vizsgálatok igazolták, hogy ez a vírustípus az elmúlt 30 évben nem mutálódott. Ezért nem számítunk olyan mutációkra, amelyek komoly kockázatot vagy veszélyt jelenthetnének, mint a koronavírus esetében. A szerb hatóságok szerint jelenleg nincs ok aggodalomra, mivel a fertőzött hajón nem tartózkodtak szerb állampolgárok. A közegészségügyi rendszer azonban felkészült az esetleges intézkedésekre.
9: Első áldozást tartottak ma délelőtt Szabadkán a kertvárosi munkás Jézus plébánia templomban. A szertartás során 16 gyermek hosszú felkészülést követően először részesült oltári szentségben. Az első áldozás a katolikus közösség egyik kiemelt ünnepe, amely a családok számára fontos lelki és közösségi eseménynek számít. Balázs Zita riportja.
13: A gyerekek egységes ünnepi, fehér öltözetben járultak az oltár elé. Az első áldozást komoly lelki felkészülés előzi meg. A gyerekek hónapokon át készültek erre az alkalomra a hittanórákon. Megismerkedtek a Szent Mise jelentőségével és a hit alapjaival. Dujmovics Maja.
14: Anyukám először is befonta a hajamat, hogy hullámos legyen, meg csatokat is vettünk, és a ruhát pedig csak úgy kibéreltük.
13: Hittanórán hogyan készültetek az első áldozásra?
14: Gyakoroltunk a Lívia nővérrel, és gyakoroltuk, hogy kell az ostját venni.
13: Mennyire vártad ezt a mai napot?
14: Hát nagyon vártam, meg izgultam is.
13: Az első áldozást megelőzően a gyerekek elvégzik első szentgyónásukat is, amely során megtapasztalják Isten irgalmát és a bűneik megbocsátását. Ez segít nekik abban, hogy tiszta szívvel vehessenek részt a szent áldozáson. Hodik Zsófia.
15: A hittanon sokszor gyúntunk, mert azt mondta a Lívia nővér, aki a hittantanárunk, hogyha van nagy bűnünk, akkor azt meg kell gyúni, különben nem áldozhatunk. És egyszer-kétszer gyakoroltunk, hogy lesz majd, hogy hol ülünk, meg megmutatták a ruhákat, felpróbáltuk a ruhákat, hogy kinek jó, kinek nem.
13: Az első áldozás a katolikus egyház egyik fontos szentsége, hiszen a gyerekek először veszik magukhoz az oltári szentséget. Ez egy különleges pillanat számukra, mivel először találkoznak Jézussal a szent áldozásban, és ez segíti őket abban, hogy közelebb kerüljenek Istenhez. Zapletán Géza, a munkás Jézus plébánia plébánosa.
16: Pontos a hosszabb előkészület, az egyház is megkívánja azt, hogy ne történjen az első áldozás mindjárt ott az első osztályban, hanem csak így a harmadik osztály végén, hiszen ez alatt az idő alatt meg kell ismerniük Jézus tanítását legalább nagy vonalakban, és valamennyire meg kell érteniük azt, hogy az oltári szentség, a Jézus szenteste az nem közönséges kenyér, az a léleknek az egyik legfontosabb tápláléka.
13: A vasárnapi első áldozás nem csak egy egyházi szertartás volt, hanem közös ünnep is a családok és a helyiek számára, amelyre sokan hosszú ideig emlékeznek majd. Az első áldozást később a bérmálkozás szentsége követi, amely újabb fontos lépés a hitben, és komoly lelki felkészülést igényel a fiataloktól.
9: A pontos idő 16 óra 12 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Borversenyt tartottak Horgoson, és a Durindó és Gyöngyös Bokréta köré épült a noszai festőtábor. Jönnek a részletek. Gazdag ízek, nemzetközi mezőny és különleges borok, ezek jellemezték a 14. nagyhoni borversenyt Horgoson. A Szent Orbán borlovagrend szervezésében megtartott rangos megmérettetésre idén több mint 200 borminta érkezett a térségből és külföldről is, amelyeket szakzsűri bírált. Korom Sarolt a tudósítása.
17: A Horgosi Művelődési Házadot otthont a 14. nagyhoni borversenynek, amely az évek során a térség egyik jelentős borászati eseményévé nőtte ki magát. A rangos megmérettetésre Szerbia egész területéről, valamint Szlovákiából, Romániából és első alkalommal Bulgáriából is érkeztek nevezések, ami tovább emelte a verseny nemzetközi jellegét. Bacskuli István, a Horgosi Szent Orbán borlovagrend nagymestere.
18: Fehér borok vannak, vörös borok vannak, rozéborok vannak. Az idén először vannak olyan, hogy organikus bor, narancsbor, és érdekesség az, hogy az idén pezsgővel is jelentkeztek. Plusz még van gyümölcsborunk is. A minták mennyisége 203.
17: A borokat 6 különálló zsűribizottság értékelte, és a kóstolás során minden tétel részletes pontozást kapott. De milyen is a jó bor? Kisari István, a zsűri elnöke.
19: Értékelni kell a színt, értékelni kell az illatokat, értékelni kell az ízeket, értékelni kell a fajtajegyeket, hogy mennyire fajta jelleges az a tétel. És ami talán a legfontosabb egy bor esetében, értékelni kell a harmóniát. Tehát egy bornál ez a harmónia lehet egy kicsi kerek, de hibátlan legyen.
17: A verseny végén a legkiválóbb bor készítője idén is hazaviheti a nagyhoni borverseny rangos vándordíjat, egy különleges festményt, amely Szent Orbánt ábrázolja, és egyszerre szimbolizálja a hagyományt, a borászat mesterségét és az évek során felhalmozott szakmai tudást.
9: Kétnapos festőtábor tartottak Nószán, amelyen 27 képzőművész vett részt Vajdaság több településéről. A helyi Hingaművelődési Egyesület szervezésében 10. alkalommal megvalósult kétnapos tábor témája a Durindó és Gyöngyös Bokréta köré épült. Balogh Sára riportja.
20: Képzőművészekkel telt meg a Noszai Művelődési Ház. A helyi Csedomir Lisics már több éve jár ide.
21: Ezt készítettem, ezt a lovat olajvászlan, 70x50-es valami, kis fantáziával, és akkor ezt készítettem. Meg általában így, mert ugye tanyán nevelettem, minden voltak lovaink, és akkor én szerettem a lovakat, és általában azokat is szoktam festegetni.
20: Sztanojev német Anna Mária alkotása vegyes technikával készült.
22: Ők egy szegedi népviselet ruhában vannak, mivel hogy Vajdaságban kevés originál népviselet van, és akkor tehát őket dolgoztam fel, tehát természetesen a háttér is ugye a buza, tehát ami jellemző úgy a magyarságra, mint a Vajdaságra, és akkor így született meg ez a kép.
20: Milyen technikával dolgozott?
22: Ez vegyes technika, tehát ragasztásos technika, relief technika, akril és olaj a vége.
20: A torontál tószegi Milan Dragojevic szinte a kezdetektől jelen van a festőtáborban. A mi vajdaságunkat festem, a motívumaim többnyire a síkság, a hagyományaink és a közös időnk együtt. Ezt a képet akrillal készítettem. Magyar táncot ábrázol Vajdaságból. A tábort 10. alkalommal szervezték meg, és ez a 3. alkalom, hogy 2 napon át tart. Nagy Francsik Klementina, a Noszai Hinga Művelődési Egyesület koordinátora.
23: Mivel idén hajdújárás rendezi a Gyöngyös Bokrétát és a Durindót, a Hinga Művelődési Egyesület is úgy gondolta, hogy felzárkózunk a Gyöngyös Bokréta köré szerveződő programokhoz, és javasoltuk, hogy magyar néptánc, illetve magyar népviselet témában is szülessenek alkotások, úgyhogy 12 ilyen alkotás készült. Ezeket a Gyöngyös Bokréta előtt még be fogjuk kereteztetni, és a fesztivál helyszínén ki lesznek állítva.
20: Az esemény a magyar kormány támogatásával valósult meg.
9: A pontos idő 16 óra 17 perc, híradót hallottak.
7: Időjárás.
9: Szabadkán és környékén 25 fokot mérnek, a nap folytatásában változóan felhős időre számíthatunk. Holnap eső lesz és 24 fokos csúcsfőmérséklet. Én már megköszönöm figyelmüket, holnap ismét én várom Önöket a friss hírekkel.
24: Szabadkai Magyar Rádió.
25: A régió és a világ.
26: A régió és a világ.
25: Legfrissebb információi.
27: Muzsikál a Szabadkai Magyar Rádió.
28: Retro kavalkád.
27: Végig kísér ezen a délutánon.
29: SMR. Sherilyn Sarkisian 1946. május 20-án született Kaliforniában. Ő az örmény származású Cher, a megújulás királynője.

0: A lemez forog tovább.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: a vastag talpú cipő, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede.
1: Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
2: Hat Grammy díj, felejthetetlen gitárszólók. Jön a Don Henley és Glenn Frey vezette 1971-ben szárnyalni kezdő Eagles.

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek. Az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Kiadó egyszobás, felújított, bútorozott, 38 négyzetméteres teraszos lakás Kisradonovácon. A bérleti díj 180 euró, és ugyanennyi kaució kifizetése szükséges. További részletek a 069 55 80 847-es telefonszámon. 069 55 80 847. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján, a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 14:00-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
3: Reklám következik. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a hét napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
7: Van, amikor nem a hangerőt tekered fel, hanem a fényt állítod be. Dekoratív lámpák a legnagyobb választékban, amelyek nem csak fényt adnak, hanem élményt is. Lecrebia, fény, ahogy te szereted. www.lecrebia.rs.
8: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
0: Reklámot hallottak.
9: Még több izgalom, nagy kihívások, füst és tűz, újabb feladatok. Elindult a jelentkezés a Grillbetyárok második évadára. Amennyiben úgy érzed, hogy otthonosan mozogsz a szabad tűzi konyha világában, de a sima konyhai feladatoktól sem riadsz vissza, és nem tántorodsz el a gasztronómiai meglepetésektől, akkor te vagy az, akit keresünk. Jelentkezz a Grillbetyárok júniusi felvételére, és mérettesd meg magad. Lehet, hogy te vagy az, akiben ott lakozik a tudás, hogy elnyerje a legjobb grillbetyár címet. Nem kell más tenned, mint hogy egy rövid bemutatkozóval elérhetőséggel jelentkezel a műsorra a grillbetyarok@pannonertv.com címen, mi pedig majd felvesszük veled a kapcsolatot. Jelentkezési határidő május 10-e. Hajrá, kalandra fel! Grillbetyárok, a második évad. Légy te Vajdaság legjobb grillbetyárja!
10: Több mint 400 millió eladott lemez és slágerek, melyeket mindenki ismer. Ez az ABBA.

0: 107,1 MHz.
1: A régi magyar zenék hullámhossza. A legendák nálunk szólnak.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ez az 1961-ben alakult legendás Metro együttes.

0: Ajánló következik.
1: Tangó est a parkban. Fedezze fel a tangó varázslatos világát egy különleges szabadtéri koncerten. A Szabadkai Zsinagóga hangulatos parkjában életre kelnek a szenvedéllyel és érzelmekkel teli dallamok. Május 16-án szombaton 20 órától a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány zenei utazásra várja önöket, ahol a tangó klasszikusai és neves szerzők művei csendülnek fel kiváló előadók Bognár Georgina harmonika és Zsiga Pál hegedű művész tolmácsolásában. A belépés díjtalan. Kapunyítás 19 órától. Rossz idő esetén a hangverseny az épületben kerül megrendezésre, ahol a helyfoglalás érkezési sorrendben történik.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: A minőségi magyar zene.
0: Akkor Szabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió.
4: Mert a legtöbb magyar sláger nálunk szól.
0: Nálunk szól.
5: A Fonográf Együttes 1973 szilveszterén alakult, az Illés Együttes és a Tolcsvai Trió tagjaiból. Ők voltak a 70-es évek magyar country rock szupercsapata, az 1984-es feloszlásukig.

Kovács Kati 1944. október 25-én született, és az 1965-ös Ki mit tudon ismerte meg a közönség. Megnyerte az 1966-os és 72-es Táncdalfesztivált. Megkapta a Liszt-Ferenc és Kossuth díjat.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Nosztalgiázzon velünk!
3: Retro Kavalkád.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Az 1948. június 22-én született Cserháti Zsuzsa a 70-es évek egyik legnépszerűbb énekesnője volt, aki 1996-ban tért vissza a színpadra, és kapta meg az őt megillető elismerést.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Az FM 107,1-en és az interneten.

0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a 107,1 MHz-en, ahol a régi zenék szólnak.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Egy második esély. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovic Zmáj általános iskolában. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. A tudás hatalom. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Foglaljon időpontot a Szabadkai Mediklub központban a kiváló gyermekgyógyász szakembernél és endokrinológusnál dr. Tomislav Tyuknál. A magyarul is beszélő szakember Belgrádból érkezik. Szakterülete a gyermek és serdülőkori endokrin betegségek diagnosztizálása, cukorbetegséggel, alacsony növéssel, valamint a pajzsmirigy, mellékvesék és más belső elválasztású mirigyek rendellenességeivel is foglalkozik. Mediklub központ Szabadka, Bajnát utca 21, 024 55 50 25, 024 55 50 25.
2: Reklámot hallottak.
3: Ajánló következik.
2: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.

0: Retro slágerek társaságában.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Érkezik az ír-olasz származású legenda, Chris Ria, aki 1951. március 4-én született Angliában.

0: egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.
2: 1975, Nyugat-Németország. Egy producer zseni, Frank Farian és több mint 100 millió eladott lemez. Ők voltak az egyik első nyugati zenekar, amely felléphetett a Szovjetunióban. Ők a Boney M.

0: Csak
1: a régi idők slágerei.
2: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Hamarosan önöknek énekel a Szabadság Vándora. Az 1946. december 21-én született Demjén Ferenc, aki még gyermekkorában kapta a Rózsigúny nevet.

0: Én ezt hallgatnám. És ezt. Meg ezt. No meg ezt. Ha ön is, akkor 107,1 SMR.
1: Az Edda volt az első vidéki zenekar, amelynek sikerült megtörnie a budapesti bandák egyeduralmát és országos sikert elérnie. 1983-ra a belső feszültségek, főként Pataki Attila és a zenei agy Slamovics István között tarthatatlanná váltak, és feloszlott az ős bakancsos Edda.

0: a 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
1: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
2: a dal most neked szól.
1: A 107,1 MHz-en. Rádió, ahol
2: a dal most neked szól.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
2: Tudod, mitől lesz igazán emlékezetes az idei május? A Szabadkai Magnotron születésnapi akciójától. Egész hónapban kivételes ajánlatok és kihagyhatatlan kedvezmények várnak. És hogy mi mindenre? Háztartási gépekre, tévékre, klímákra, elektromos motorokra és még sok minden másra. Ráadásul a kiszemelt termékeket akár 36 hónapos kamatmentes részletfizetéssel is hazaviheted. Ne maradj le az ünnepi akciókról. Májusban irány a Magnotron. Látogass el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. Magnotron. Minőség, jó ár.
3: A hely, ahová belépsz, és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Egy otthonban, ahol mindenkinek saját képernyője, egyéni szokásai és ritmusa van, olyan kapcsolatra van szükség, amely akadás nélkül bírja a tempót. Az STK-ből Family csomagok, az ultragyors internet, a prémium tévézés és a korlátlan beszélgetések élményét ötvözik. Még több eszközhöz, még gazdagabb tartalomhoz, a közös pillanatokért. Egy csomag, egy megoldás, teljes összhang. STK-ből Family csomagok. www.stk.tv.
6: Reklámot hallottak.
7: Társadalmi célú felhívás.
8: Figyelem, kis felfedezők! Egy napra tiétek a kísérletek világa. Május 16-án szombaton megnyitja kapuit a Szabadkai MCC képzési központ, ahol egy különleges nyílt nappal várjuk a kíváncsi negyedikes diákokat. Készítünk színes lávalámpát, és kipróbáljuk a látványos elefántfogkrém kísérletet is. Ha szereted a meglepetéseket, a robbanóhabokat, akkor itt a helyed. Találkozunk május 16-án szombaton a Szabadkai MCC-ben a Korzó 10-es szám alatt. Jelentkezni a 06388960098-as telefonszámon, vagy huszta.orsolya@mcc.hu e-mail címen lehet. 06388960098. Legyél te is fites diák!
9: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
6: Társadalmi célú felhívást hallottak.
10: Amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
11: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
9: Ezek voltak a 80-as évek.
11: Ezek voltak a 80-as évek.
9: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
11: A 80-as évek zenéi mellett.
10: A 80-as évek zenéi.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: Emlékszik még a Trabantra?
1: Kedveli a Neoton slágerei?
2: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
3: Mert a magyar retro slágerek nem szólnak.
4: 1982. augusztusában alakult a budapesti Csillaghegyi strandon, és a 80-as évek magyar szintipop hullámának legsikeresebb zenekara lett. Ez az első emelet.

0: Nálunk a régi slágerekkel mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mert ami jó,
0: az jó.
3: Most szóljon az 1968-ban alakult Juventus együttes. A zenekar vezetője Pápai Faragó László énekes volt.

0: egész rádióskálán mi játsszuk a legtöbb régi zenét.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Az M7-es együttes a 70-es évek elején alakult, és a korszak

0: Még több izgalom, nagy kihívások, füst és tűz, újabb feladatok. Elindult a jelentkezés a Grillbetyárok második évadára. Amennyiben úgy érzed, hogy otthonosan mozogsz a szabad tűzi konyha világában, de a sima konyhai feladatoktól sem riadsz vissza, és nem tántorodsz el a gasztronómiai meglepetésektől, akkor te vagy az, akit keresünk. Jelentkezz a Grillbetyárok júniusi felvételére, és mérettesd meg magad. Lehet, hogy te vagy az, akiben ott lakozik a tudás, hogy elnyerje a legjobb grillbetyár címet. Nem kell más tenned, mint hogy egy rövid bemutatkozóval elérhetőséggel jelentkezel a műsorra a grillbetyarok@panonrtv.com címen, mi pedig majd felvesszük veled a kapcsolatot. Jelentkezési határidő május 10-e. Hajrá, kalandra fel! Grillbetyárok, a második évad. Légy te Vajdaság legjobb grillbetyárja!
1: Minden nap
2: önöknek szól
1: SME
2: a 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
3: A következő együttes tagjai egy újsághirdetés útján találtak egymásra. Ők az 1981-ben alakult Bangles, a 80-as évek egyik legsikeresebb amerikai lányzenekara.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: A Gypsy Kings 1981-ben vette fel ezt a nevet, és indult meg Dél-Franciaországból a világhír felé, rumba flamenco ritmusban.

0: a 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
0: A milliárdokból és a 90-es évekből a következő
1: dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Köszöntöm a hallgatókat, kicsiket és nagyokat, Búzás Zsuzsanna vagyok. Május 10-e a Madarak és Fák napja. Ebből az alkalomból egy ideillő mesét választottam ma nektek, ami nagyon megható. Két kislány és egy kismadár barátságáról, történetéről szól. Fogadjátok szeretettel! Gárdonyi Géza, a cinege. Egyszer nagy hideg volt. Az ablakokat jégvirágok nőtték be. Az emberek bundában mentek ki a szobából, a fülükre is ráhúzták a sapkát, és kék orral, könnyező szemmel tértek vissza. Azt mondták, hogy soha mióta élnek, ilyen hideg nem volt. Juliska rálehelt az ablakra. A jégvirágok megolvadtak egy helyen a leheletétől, és kerek tisztaság támadt ottan. Juliska kinézett azon a kertbe. Az ablaktól néhány lépésnyire van egy almafa. Annak az egyik ágán egy madárka ült. Piciny lába belesüllyedt az ágon fehérlő hóba. Szomorúan csipegett. Egyszer csak lehunta a szemét. A feje aláhagyatlott. A következő pillanatban lehullott az ágról, és beleesett a hóba. A hátára esett. Istenem! Kiáltott fel Juliska. Meghalt! Ki halt meg? Kérdezte Mariska. A kismadár, megfagyott szegény. Azzal kendőt kapott a vállára, és kifutott. Fölvette a kismadarat, és bevitte a szobába. Ott addig-addig melengedték, míg nem egyszer csak fölemelte a fejét. Egy darabig bágyattan nézett Juliskára, azután felröppent. A lányok nevettek és tapsoltak, hogy így visszanyerte az életét a madárka. Előhoztak egy üres kalitkát a kamrából, és hívogatták bele. A madárka azonban nem értette a hívogató szót. Rémülten kerengett ide-oda a szobába. Mindenképpen ki akart menni, vissza a tél rideg-hideg havas világába. Végre megfogták, és beletették a kalitkába. Hogy vergődött a kis bolondos cinege? Aztán, mikor látta, hogy a lányok elvonultak a szoba túlsó sarkába, megállott. A melle pihegett. Mikor észrevette, hogy nem bántja senki, leugrott a kender magos vájúhoz, és evett, evett szegényke, és ivott rá nagyokat. Néhány nap múlva megszelítült. Nem verte többé a szárnyával a kalitka drótjait. Jól esett neki a meleg szoba, meg a jó étel, ital. Egyszer mi nem jutott eszébe, felült a legfelső ülőkére, és nótára gyújtott. A leányok örvendezve állották körül. Dalolj, dalolj, aranyos cinege! És a madár dalolt, dalolt, félig lehunyt szemmel boldogan. Vajon miről dalolt? Talán a tavaszról, talán a napsugárról. Az egész telet ott töltötte a kismadár. Jó kedve volt.
1: Meg is hízott.
0: A tolla élénkebb színben ragyogott, mint mikor oda került. Aztán jött a tavasz. A mezőn kizöldült a fű. Meleg napsugár szállott az égből. Az almafa virágzott, s künn csicseregtek a fecskék. A cinege kidugta a fejét a drótokon, és szomorúan nézett ki az ablaküvegén át a szabadba. Nem dalolt többé, csak ült, gondolkozva, szótlanul. Most már eresszük el, szólt Juliska. Látom, hogy ki kívánkozik.
2: Jaj, ne eresszük el,
0: felelte Mariska.
2: Ki énekel akkor nekem?
0: Ennyi, te szívtelen, szólt Juliska. Hát te csak arra gondolsz, hogy énekeljen neked? Nem látod, hogy ő szegény milyen szomorú?
2: Ez nem sárga, fekete kanári, nem rabnak született madár. Ez a szabadság madara. Börtön neki a kalitka.
0: Hát jó, szólt Mariska. Eresszük szabadon. De mikor a kis cinege kiröppent és eltűnt a fák lombjai között, Mariska mégis sírva fakadt. És hát Juliska is törölgette a szemét.
2: Isten áldjon, kis madár,
0: mondogatták a kendővel integetve.
2: Isten áldjon,
0: mondotta Mariska.
2: Soha sem hallom többé a te szép éneklésedet.
0: Másnap, ahogy ott ültek a szobában, az ablakon át beszálló napfényben, egyszer csak ismerős madárdal hangzik az ablakon át. Ott volt a kis cinege, ült a barackfán, énekelt Mariskának, meg Juliskának.

0: Kedves gyerekek, kicsik és nagyok, szép tavasz van, és nem csak a cinegék, hanem a fekete rigók és még sok más énekes madár hangját csodálhatjuk, figyelhetjük. Nyissatok ablakot, és talán ti is meghalljátok a kis énekes madarak énekét. Köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Legyetek jók, és olvassatok sokat!
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18:30-től a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: ajánló következik.
1: Szereti a jó pörköltet? Irány a második Gasztrofest, Firigyházán június 6-án.
2: A csapatok megmérettethetik magukat pörköltfőzésben, rostélyos sütésben, de nevezhetnek süteményekkel és párinkával is. Jelentkezés május 31-éig Miklós Szilviánál a 063 421 031-es telefonszámon. A nevezés 1000 dinár, amiért egy egyedi póló is jár. Gyermekműsorok, tombola és remek hangulat várja önöket. 063 421 031. Második Gasztrofest.
1: Firigyháza, az ízek faluja.
3: Média támogató, a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.
5: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
4: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.
2: Énekeljen most Sandra, a 80-as évek német pop királynője. Férje Michael Cretu produceri munkájával születtek ilyen slágerek.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Vackor magyar óvodába indult, tartsatok vele!
2: A Magyar Nemzeti Tanács idén is segíti a magyar nyelven óvodába járó gyermekeket.
3: Az óvoda nem csak arra való, hogy a gyermek felkészüljön az iskolára, hanem arra is, hogy az óvodás teljes kisgyermekkort élhessen meg. Idegen nyelvű környezetben hónapokig nem érti, mi történik körülötte, miről mesél az óvónéni.
4: Az anyanyelven megszerzett tudás biztos alapot ad a gyermek fejlődéséhez és magabiztosságához.
5: Többek között a Magyar Nemzeti Tanács lehetőséget biztosít, hogy a gyermek a lakhelyéhez legközelebbi magyar óvodába nap mint nap eljusson, valamint a szülőföldön magyarul támogatásban is részesülhet.
4: Egy egyszerű lépést kell csak megtennie.
3: Írassa gyermekét magyar nyelvű óvodai csoportba.
6: A Magyar Nemzeti Tanács programja Magyarország kormányának támogatásával valósul meg.
7: Készült a Magyar Nemzeti Tanács megbízásából.
8: Társadalmi célú felhívást hallottak.
9: 19 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Hétvégén Retro Kavalkád a Szabadkai Magyar Rádióban.
10: Most pedig érkezik a birminghami legenda, a Duran Duran, a brit új hullám képviselői, akik nélkül nem lenne ugyanaz a popzene. Az 1978-ban alakult Duran Duran a 80-as évek egyik legsikeresebb zenekaraként több mint 100 millió lemezt adott el.

0: a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő. Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 20 éves?

0: A 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
3: 107,1.
4: Aucsilla rádiós műsorvezetői szinkronszínész, a 90-es évek végének egyik legnépszerűbb magyar énekesnője volt, aki fülbemászó popdalaival vált.

A 80-as évek magyar legendái közül következzék. Az 1985-ben alakult Napóleon Bulvár, amelyet a progresszív Solaris együttes tagjai és a különleges hangú énekesnő Vince Lilla hívtak életre. Ők muzsikálnak most az SMR-ben.

0: A régi idők slágerei.
1: A régi idők slágerei.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
0: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.
3: Énekeljen a magyar Elvis, azaz Komár László.

0: hogy szomorúan gondolj a tegnapra. Tölts! Még egy kortyot a poharadba!
1: A Bergendi 1962-ben vette fel ezt a nevet. Az alapítók a Bergendi fivérek voltak, István és Péter.

0: borcsot a poharadba. Csak retro.
1: A 107,1-en.
2: A Magyar Univerzál Együttes 1972-ben alakult meg. Az alapító tagok között ott találjuk Végvári Ádám, szólógitárost, énekest, aki később a Neoton família tagja lett. A zenekar Kapitány Gábor vezetésével vált ismerté, miközben neves szólistákat is kísértek a 70-es években.

0: ismerős slágerei,
1: legendás előadók,
0: emlékezetes dalai a múlt ködéből. A múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ők a Simon és Garfunkel duó, amely hivatalosan 1964-ben alakult meg ezen a néven.

0: Mi leporoljuk a régi slágereket.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A The Doors az amerikai rock történet egyik legmeghatározóbb és legvitatottabb zenekara, amely 1965-ben alakult Los Angelesben. Zenéjükben a pszichedelikus rock, a blues és a jazz elemei keveredtek Jim Morrison sötét, költői szövegeivel.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR. Önnek szól.
2: Latin szenvedély Belgiumból. Szóljon a karizmatikus Vaya con Dios. Itt a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Tegyék meg tétjeiket!
2: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
2: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. Aranyalbum. De a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt az Aranyalbum, ahol szebb a szép. A mai műsor főszereplője belgrádi születésű. Az apja diplomata volt. Úgy került Budapestre, fiatalon a metróklubban játszottak barátaival, majd a hely lett a névadójuk, és létrejött a metró. Évek alatt azonban úgy érezték, hogy a tagok különböző stílusokban szeretnének alkotni, és más irányba haladni, ezért feloszlottak. Az első számú énekesük ezt követően pár évre visszavonult, külföldön dolgozott, majd a 70-es években egy kislemezzel tért vissza. Ezzel kívánták felmérni, hogy mennyire emlékszik még rá a nagy érdemű. A korong óriási siker lett, amit azután 1977-ben egy nagy lemez követett. Ez a különleges énekes, zenész és dalszerző nem volt más, mint Stevanovics Zorán. Ő énekel nekünk.

Amíg a barátom ír egy dalt nekem, amíg a barátom vakon hisz bennem, addig jó nekem. Amíg a barátom rám szól, hogy bolond vagyok, és én elhiszem azt, hogy igazat mond, addig jó nekem.

Amíg a testvérem ír egy dalt nekem, amíg neked is szól az énekem, addig jó nekem. Amíg kimondod azt, amit gondolok, amíg az, amit gondolsz, nem titok, addig jó nekem.

Amíg a szerelmek olykor elmúlnak csendben, s a szívem azt mondja, nem baj, addig jó nekem. Amíg a szívem olykor másért dobban, s a szerelmem azt mondja, nem baj, addig jó nekem. Amíg képzelet csapong az agyam mögött,

0: tegyék meg tétjeiket.
1: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
1: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. Aranyalbum. De a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: tegyék meg tétjeiket.
1: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
1: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. Vasárnaponként 20 és 21 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
3: Esti koktél.
2: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
0: A 107,1 MHz-en.

0: 70-es évek.
1: A 70-es évek slágerei.
2: A 107,1 MHz-en, ahol
3: a zene mindenki.
2: Hallgasson zenét velünk.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai babjoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon RTV internetes honlapjának fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek, a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés filológiai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének magas szintű ismerete, számítógépes képzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai, egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Fondácia Pannonia, Pannonia Alapítvány, Pannon RTV, Szabadka, Ágó Mamuzsigy utca, 911, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázat a Pannon RTV honlapjának főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e, a jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Televízióban, a Pannon Rádióban, a Szabadkai Magyar Rádióban, a Magyar Szó Napilapban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.
2: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják. A 107,1-en.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: A legendák nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
2: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.
3: There she was.

0: 22 óra múlt. Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A stresszes nap után lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
0: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: a retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A 70-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80-es, 80
1: diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon Rádió fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés a jogi, közgazdasági, bölcsészeti, politikai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének középszintű ismerete, számítógépes továbbképzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat rádiós hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Pannonia Alapítvány, Fondácia Pannonia, Pannon Rádió, Rádió Pannon, Szabadka, Ágó Mámozsit utca 9-11, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére, pályázata Pannon Rádió főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Rádióban, a Pannon Televízióban, a Szabadkai Magyar Rádióban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.
2: Szászét egész egy.
3: SMR.
2: Zenefüleinknek.

0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Minden éjjel ugyanaz.
2: Esti koktél.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: Álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon RTV internetes honlapjának fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek, a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés filológiai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének magas szintű ismerete, számítógépes képzés vagy munkakör. Legkevesebb 3 év szakmai tapasztalat hírszerkesztői és vezetői munkakörben, a bonyolult médiarendszerek irányításának bizonyított készsége, munkáltatói igazolás. A magyar nyelv anyanyelvi szintű tudása, iskolai, egyetemi oklevél vagy munkáltatói igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltatói igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Fondácia Pannonia, Pannonia Alapítvány, Pannon RTV, Szabadka, Ágó Mamuzsigy utca, 911, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére pályázat a Pannon RTV honlapjának főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Televízióban, a Pannon Rádióban, a Szabadkai Magyar Rádióban, a Magyar Szó Napilapban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.
2: És most vissza a 80-as évekbe.
3: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban. Ahol a 80-as évek dalai szólnak.
2: Vissza a 80-as években.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

és éjjj zene egy kicsit másképp. Esti koktélst a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Egy húron pendülünk a rockzenével.
2: 107,1!
3: A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
2: Ez

0: Legendás előadók a 107,1-en.
1: A 80-as, 90-es évek legjobb rock zenéi.
2: Nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. 107,1.

0: álláshirdetés.
1: A Pannonia Alapítvány pályázatot hirdet a Pannon Rádió fő és felelős szerkesztői munkakörének betöltésére. A pályázónak a törvény által előírt feltételek a munkajogi törvény által előírt általános feltételek mellett a következő feltételeknek kell megfelelnie. 7. fokozatú szakképesítés a jogi, közgazdasági, bölcsészeti, politikai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diplomája. 7. fokozatú szakképesítés a jogi, közgazdasági, bölcsészeti, politikai vagy médiatudományok terén, mellékelve a szakképesítést igazoló diploma. A számítógép kezelésének középszintű ismerete.

0: Egyetemi oklevél vagy munkáltató igazolás. A szerb nyelv felsőfokú és egy világnyelv kommunikációs szintű ismerete. Oklevél vagy munkáltató igazolás a szerb és egy idegen nyelv munkavégzési használatáról. A megbízatás 4 évre szól. A jelentkezéseket postai úton a következő címre lehet benyújtani. Pannonia Alapítvány, Fondácia Pannonia, Pannon Rádió, Rádió Pannon, Szabadka, Ágó Mamozsics utca 9-11, illetve személyesen a Pannon RTV igazgatói titkárságán. A borítékra kérjük feltüntetni a következőt. Az ügyvezető részére pályázata Pannon Rádió főszerkesztői munkakörének betöltésére. A jelentkezésnek tartalmaznia kell a szakmai önéletrajzot, a szakképesítést és szakmai tapasztalatot, a pályázati egyéb követelményeket igazoló iskolai, egyetemi iratok másolatát vagy munkáltatói igazolást, valamint a munkaprogramot. A pályázati kiírás dátuma 2026. május 7-e. A jelentkezési határidő 2026. május 21-e. A pályázat a Pannon Rádióban, a Pannon Televízióban, a Szabadkai Magyar Rádióban és a Pannonia Alapítvány hirdető tábláján jelenik meg. A megkésett és hiányos jelentkezéseket nem vesszük figyelembe.
1: Náluk nem haltak ki a rock dinoszauruszai. Szabadkai Magyar Rádió.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

Éjfél múlt. Az új nap kezdetén is önnel a Szabadkai Magyar Rádió. A legjobb exciós slágerek nálunk szólnak. 107,1.

0: A Nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.